0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetők

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.

fenn. Rajtam múlik minden, én majd hogy döntök itt le? Ilyenkor az ország sorsa van a kezemben, hát esküszöm, beszarok.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a vonal túlsó végén köszöntetem Tüttő Lászlót, az MG értékesítésért felelős igazgató helyettesét, és nekem az MG az mindig is a legeurópaibb kínai márka volt. Hogy miért? Azért, mert amikor beülünk az autóba, akkor mindazt, amit egy európai vásárló szeretne látni az autóban, kezelőszervekben, egyebekben, azt megtalálja benne. Nagyon odafigyeltek arra, hogy ne menjenek el abba a kínai irányba, amiben nagyon sok most megérkező új kínai modell benne van, hogy megörülünk az infotainment rendszertől, hogy nem találunk semmit, hogy nincsenek normális kezelőszervek, nincsenek gombok, tehát konkrétan időnként már az életveszélyességig fajul a dolog, és az MG az meg tudott maradni európainak, ami feltehetőleg abból is adódik, hogy azért kínai

0: Londonban ők megtartottak egy tervező stúdiót, megtartottak hozzá európai gondolkodású embereket, tehát ők nem csináltak egy ilyen fehér lappal elindulunk című autót, hanem baromi okosan csinálják, és ez például Nyugat-Európa, nem tudom, hogy még ebben az évben ez így volt-e, de úgy hálálta meg, hogy például a hagyományos motorral üzemelő kínai autók közül az MG az, amelyik magasan piacvezető volt a tavaly évben, de nem mondok el mindent, mert lehet, hogy már nem is igaz, amit mondok, hanem a vonal túlsó végén akkor itt van velünk Tütő László. Halló, szia!
1: Szervusz Sándor, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is. Igen, valóban így van, az MG talán a legeurópai márka itt az európai piacon. Ez nem csak a nevének köszönhető, ami most már lassan 102 éves márkanév, ugye a Morris Garage, ami Angliában egy nagyon menő sportautógyártó volt annak idején, aztán némi viszontagságok után került kínai tulajdonba. De valóban egyébként a gyár maga is, és a tervezőközpont is megvan még. A gyárban sajnos már nincs gyártás Angliában, de a tervezőközpont, a design központ az még mindig működik, és jó néhány olyan modell, mint például a tavaly bemutatott Sipester, ugye európai tervezők terveznek. És aki esetleg velünk volt tavaly az AMTS kiállításon, ott mutattuk be ezt az autót, és itt volt velük Kár Gotem úr, aki a design igazgató helyettes az MG-nek, és ő maga tervezte egyébként ezt a modellt.
0: De az nagyon szép egyébként. Jól láttam itt a sajtóhírekbe, éppen kiküldtetek, hogy most valamilyen jubileumi darabszámokról is szó volt, és pont egy ilyen Sipestert adtatok át, de valami nagyon-nagyon szép. Múltkor láttam egyet az utcán, nem ugrott be elsőre, nem tudtam hová tenni, úgy hátulról láttam meg ott a forgalomban, gyönyörű az autó egyébként, de nagyon-nagyon jól néz ki az aszfalton.
1: Köszönöm, hogy említetted a jubileumokat. Nagyon sok jubileum volt egyébként mostanában. Aki esetleg a világhálót nézegeti, láthatta, hogy a SAIC, ugye a Shanghai Automotive, ami a mi anyacégünk, a 100 milliómodik autót adta át a napokba, és hogy Európában is ünnepélni lehessen, ugye ne csak Kínában, a 100 millió egyediket egyébként Európában, Angliában adták át, méghozzá a legújabb MG4 Urban modellt. De Magyarországon is ünnepeltünk, hiszen a 6000. MG gépkocsi is vevőre talált Magyarországon, ezt is a napokban adtuk át, és valóban ez történetesen egy Sipester modell volt.
0: Milyen modellpalettával mentek most? Ugye volt nektek az ES, EV, meg az ES, ami aztán átalakult, és lett belőle MG5, valami nem is tudom én most micsoda, az MG5, az a kombi változat, az eltűnt, szóval olyan nagy kavalkád van, mert hogy úgy átrendeződtek a számok, a nevek, és mindenféle más egyebek, és divatosak lettek, szépek lettek, van egy kis hibridetek is, tehát azért egy elég széles palettáról lőttetek most.
1: Így van, nagyon széles a paletta, és ha örökzöld mondatokat lehet mondani, ugye az autóiparban az állandó az a változás. Ráadásul a változás egyre gyorsul, és az Európai Uniós előírások, illetve egyébként az ügyféligényeknek is megfelelően, most már az autók fejlesztési ideje nem a korábban 6-8 éves periódusra tehető, hanem most már 2-2 és fél év alatt jönnek az új modellek, köszönhetően nyilván az AI-jal támogatott tervezéseknek és teszteknek.
0: Meg a China Speednek.
1: meg minden egyébnek, meg újabb felszereléseket, újabb környezetvédelmi előírásokat kell teljesíteni az autóknak, a motoroknak, tehát egyre inkább gyorsul ez a fejlesztés.
0: Lövünk egy zenét, és akkor utána jövünk is vissza, és maradunk még az MG világában, már jó, régen beszélgettünk.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Tüttő László úr, az MG értékesítésért felelős igazgató helyettese. És vele beszélgetünk az MG különböző modelljeiről. Induljunk el a legkisebbikkel, amelyik ugye a hibrid változat.
2: Igazán az MG-nek azt gondolom, hogy a legnagyobb előnye, hogy szinte a teljes erőátviteli palettát tudja árosítani, tehát nekünk vannak benzines, hibrid, plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtóműveink is. Néhány modellben mind a három vagy mind a négy is megtalálható. A legkisebb autónk egyébként most az MG3-as, amiből létezik tisztán benzines és hibrid plusznak nevezett hajtás, ami funkcióját tekintve jó néhány üzemmóddal többet tud, mint a hasonló konkurensek. A mi hibrid hajtásunknak a legnagyobb előnye, hogy gyakorlatilag 60 km/h sebességig tisztán elektromosan hajt, tehát ötvözi az elektromos autó autózási tulajdonságait a belső égésű motorok hatótávolságával. Hát most szívesen elküldenék neked egy képernyőfotót az autóval, amit használok. Tegnap tankoltam. A range, tehát a megtehető út az 1193 kilométert mutatott. Ez egyébként egy HS Hybrid Plus modell, tehát még csak nem is plug-in hybrid volt. Azt gondolom, hogy ez jó példázza egyébként az autó technológiájának a magas szintjét és a nagyon alacsony üzemanyagfogyasztást.
1: Bocsánat, csak annyi, hogy a hármassal én annak idején, amikor ugye megjelent a piacon, akkor én mentem, mert egy ilyen nagyon rövid vezetés elkértem a sajtóbemutató után, és egészen meglepően kevés volt a fogyasztás, tehát ő nagyon-nagyon komoly vetélytársként lép a piacra, tehát ott nagyon komolyan fejlesztenek a háttérben a hibridek irányába.
2: Azt gondoljuk, legalábbis a fejlesztőközpontban dolgozó kollégák, hogy az elektromos autózás, az elektromos meghajtás az egy igen távoli cél, és nyilván az akkumulátor technológia, az energiasűrűség egyre fejlődik, egyre jobbak lesznek az elektromos autók, de azért még egy hosszú átmenet lesz, amíg a teljes autóállomány átalakul elektromos autókká, addig azért jó sok alternatív lehetőséget ki lehet használni. Ezért fejlesztjük a hibrid és a plug-in hibrid változatokat, és ahogy láttuk egyébként más márkáknál is, olyanoknál, akik nevezetesen hosszú ideig elektromos autókat forgalmaztak, ők is kezdenek egy kicsit visszalépni a hibrid vagy a plug-in hibrid megoldások felé.
1: Igen, a vásárlók a piac elég nehezen indul el úgy az elektromos autók irányába, mind ahogy rákészült tulajdonképpen az autóipar, úgyhogy ahhoz, hogy ez valahogy rentábilisan tudjon működni, most az Európai Unió is egy kicsit visszavett, hogyha nem akarják látni, hogy veszítik el az emberek a munkahelyüket az autógyárakban, akkor egy átmeneti időszakot mindenképpen normálisan átgondolva be kellett, hogy iktassanak. Egyébként pedig nem vagytok ti rosszak elektromosba, tehát én azt konkrétan tudom mondani, hogy az egyik ilyen zászlólengetője vagyok itt a márkának, egy ilyen ZS EV-n van, a nagy akkumulátoros, és a gyárigértre 450 kilométeres hatótávot, tehát amikor én pont azt az autót vettem meg, ami a tesztparkban volt annak idején, és 500 kilométer fölött vagyok vele. Úgy, hogy nem arra szólok, nem lopakodok, hanem gurítom, dinamikusan megyek, és nem is olyan a legkorszerűbb modell most már, mert hogy ennél már vannak korszerűbbek. Éppen néztem, hogy ami most megjelent, az lényegesen kisebb akkumulátorcsomaggal tudja 450-460-at.
2: Így van, köszönjük szépen egyébként így a lelkes bemutatást. Valóban az MG3-as után a következő modellünk az az ES volt, amiből egyébként egy új modell került már a piacra a tavaly évben. Ebből is van benzines, ebből is van hibrid változat, és ennek a benzines változatát most valamilyen kódolásból adódóan S5-ösnek hívja a gyár. Ez a B kategóriás szabadidőautóban a tisztán elektromos változat. És való igaz, hogy a hatótávolságokat említetted, ugye nagyon sokféle akkumulátor megoldás létezik. Talán hadd említsem meg, hogy az MG most kijött egy úgynevezett semi-solid, tehát félszilárdtest alapú akkumulátorral, amivel majd egyébként a gyártók közül először sorozatgyártásba is leteszi ezeket az akkumulátorokat, és egyébként az előbb említett MG4 Urban modellnek a long range változatába kerülnek majd bele ezek az akkumulátorok.
1: Na majd kíváncsi leszek, hogyan fognak szuperálni, meg hogy milyen hatótávokat lehet majd elérni velük, mert ugye az a lényeg, hogy kisebb tömeggel, nagyobb akkumulátor kapacitással lehet majd működni. Hát reméljük, hogy jól sikerülnek, de mondom, tehát tényleg egy nagyon-nagyon szeretett autó, tehát az ES-EV az egy nagyon jól sikerült autó volt annak idején. De mi az, ami még ott van a palettán? Mi az, amit most erről az új modellről, az S5-ösről tudni érdemes? S5-ös-ö?
2: S5-ös a neve. Egyébként hadd kanyarodjak vissza egy kicsit az elejére, tehát ugye mondtad ezt a sok modellváltozatot, valóban a tavalyi évet és az idei évet tekintve Az MG 18 különböző modellt mutatott be az európai piacon. Vannak olyan modellek egyébként, amelyek nem kerülnek Magyarországra. Biztos tudják a hallgatók is, hogy az Európai Unió ugye büntetővámot vetett ki a kínai elektromos autókra, ezért bizonyos változatokat, az AM modellsorozatot, azt Európában, az unión kívüli országokban forgalmazzuk, tehát Anglia, Svájc, illetve Norvégia. Egyébként, ahogy említettem, a tavalyi évben újult meg az MG3 is, kétféle modellel az ES is, a HS modell is, és bejöttek most a tisztán elektromos S5-ös és S6-os változatú tisztán elektromos autók. Ezek egyébként az ES-nek, illetve a HS-nek megfelelő méretű, tehát B szabadidőautó vagy C szabadidőautó kategóriájú elektromos autók. Az S6-osnak ugye az előnye még az, hogy elektromos a négykerékhajtású. Ennek még a magyarországi vezetés egy kicsit csúszik. Most annyi minden volt itt az elmúlt időszakban, hogy igyekszünk, hogy mondjam, fokozatosan megjelenni, vagy fokozatosan váltani a piacon.
1: Van-e még valami olyasmi, amit szívesen elmondanál, és esetleg nem esett szó róla?
2: Hát nagyon szívesen beszélnék ugye magáról, az MG-ről és az MG márkáról.
1: Na akkor várjál, akkor egy rövid szünet, és akkor zene után egy kicsit a márkánál is körülnézünk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: figyelj, már nem látom a kezét se.
1: Mi? Milyen kezé?
0: Hello. Hova mész?
1: Mert villámkezű.
0: Hova viszed a dobot?
1: Hova viszed? Hova
0: viszed? Hagyd már itt! Hello!
1: Kiment. Na és? Hűha.
0: Most itt maradtunk, és mi doboljunk, vagy mi legyen. Nézz a közönség.
1: Gyere már vissza! Hello! Visszajön!

0: azaz ágad.
1: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
2: A vonal túlsó végén még mindig itt van velünk Tütő László úr, az MG értékesítésért felelős igazgató helyettese. És vele együtt az MG márkának a világába is egy kicsit körülnézünk.
3: Az MG nem csak a nevében elkötelezett az európai piac iránt, hanem a fejlesztésekbe és a tevékenységet illetően is. Az előbbiekben elhangzott a Design Studio, ami ugye Londonban működik. A tavaszi időszakban megnyitotta a kapuit a Technikai Fejlesztő Központ, ami Frankfurt mellett működik, és így van nagyon sok európai, és nyilván a Kínából érkező mérnök kollega dolgozik azon, hogy a Európába forgalmazott MG-k valóban az európai ügyfeleknek, az európai ügyfelek ízléseinek, az európai ügyfelek vezetési stílusának, illetve nyilván az előírásoknak, a károsanyagkibocsátásoknak megfelelőek legyenek. Ez volt egy fejlesztési lépés, és aki esetleg az interneten kószál, az a napokban láthatott egy újabb újsághírt az MG-vel kapcsolatban, meg lesz az MG-nek az európai gyártóműve is. Konkrétan a megállapodás megkötetett Spanyolországba, Galíciába létesül ez a gyár, ez közel 200 millió eurós beruházás, 2000 munkatársnak ad majd lehetőséget, és éves szinten 120 ezer autóra tervezik jelen pillanatban a kapacitását. Tehát azt gondolom, hogy aki a kínai márkákba gondolkodik, és esetleg attól fél, hogy valamilyen kínai márka nem lesz hosszú életű Magyarországon, hát az biztos nem az MG lesz, hiszen nem csak a Design Központ, nem csak a Műszaki Központ, hanem már gyártómű is fog hamarosan termelni. Az első autók egyébként 2028-ban gördülnek majd le.
2: Hát akkor valóban körbejártuk az MG világát, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, úgyhogy majd ígérem, hogy nyúzlak kicsit sűrűbben, és egy-egy modellbe jobban belenézünk majd, hogy mi van a lemez alatt, meg hogy mi az, amit érdemes tudni róla a műszaki tartalomban, fejlesztésekben, egyebekben, mert hogy valóban egy érdekes és színes márka. Nekem annyi maradt meg az MG világából már csak így zárszóként, hogy amikor megjelent, akkor valami olyasmi volt a szlogán, hogy mindig egy kicsit többet adnak, mint amennyit ígérnek.
3: Így van, ezt szeretnénk tartani is a jövőben.
2: Aztán lehet, hogy majd jön egy új filozófia, de egyelőre még akkor itt tartotok.
3: Így van.
2: Na, köszönöm
3: szépen a lehetőséget.
2: Én is köszönöm, és további kellemes hétvégét.
3: Szia. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Szia.
1: Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszönhetem Csörgő Lilit, a Toyota PR munkatársát, aki feltehetőleg most egy Toyota Hilux-szal érkezik, ami éppenséggel lehet mondjuk mild hybrid, de ha valaki arra vágyik, akkor lehet tisztán elektromos is, de a vonal túlsó végén Csörgő Lili. Halló, szia!
2: Szívesen üdvözlöm a hallgatókat. Igen, ez most a Toyota újdonsága, hogy a 9. generációs Hilux-szal megjelenik a tisztán elektromos modell is, ami azt gondolom, hogy ebben a szegmensben nagyon izgalmas újdonság, hiszen lényegében egy nem létező szegmensben érkezik itt a pick-upok kategóriájában.
1: Hát igen, úgyhogy kevés van.
2: Most itt a Toyota ebbe az új kategóriába belépett, és azt gondolom, hogy nagyon ígéretes is ez az autó.
1: Mi az, amit érdemes tudni róla? Mondjuk, ami mindenkit érdekel, gázlomérség, hatótáv, árkombokról, hogy lehet vele közlekedni, milyen vezetni az autót, milyen rendszerek kerültek bele, mitől lett új ez az autó most?
2: Ugye a Hilux közismert arról, hogy van egy nagyon-nagyon erős szerkezete, és tényleg mindenen átmegy, és ezt nem szerette volna a fejlesztő brigád elvenni az új elektromostól sem, tehát egy kifejezetten Hiluxra fejlesztett akkumulátort tettek az autóba, ami egyébként bruttó 59,2 kWh lítium-ion akkumulátor, és az autónak a gázlómélysége 700 mm, tehát semmilyen jótól nem fosztunk meg senkit azzal, hogyha esetleg egy elektromos Hiluxot választan a munkaeszközének. Egyébként az autónak a vontatási kapacitása az 1600 kg, vagy pedig a platónak a terhelhetősége 715 kg. Ami nagyon érdekes, ami személyesen nekem nagyon tetszik, hogy a platónak lett egy oldalfellépője, amire felállva nagyon kényelmesen érjük el a dolgokat, ez újdonság itt a 9. generációnál, illetve elektromos szervókormány került mind a mild hybrid, mind pedig a tisztán elektromos verzióba, ami azért segíti a kormányozhatóságot, valamint intelligens összkerék meghajtás is.
1: A hatótáv az hogy alakult? Mert az akkumulátorcsomag nem tűnik olyan nagynak, de hogy van-e valami értékelhető hatótáv is?
2: Hát, hogyha kombinált hatótávot nézzük, akkor ez 250 kilométer, viszont hogyha csak offroad terepen használjuk, vagy rövid távokra, amire ugye egyébként a Hiluxot szánják, mint kis haszongépjármű, akkor 350 kilométer is lehet a hatótávja.
1: Pont ott, ahol az ember azt hinné, hogy lényegesen rövidebb lesz a hatótáv, ott van akkor elemében az autó ezek szerint.
2: És egyébként ez egy olyan hatótáv, amit azt gondolom, hogy hát én mentem azért offroadon, és te is jó párszor próbáltad az offroadot, nem gondolom, hogy valaki 250 km hosszan bírná az offroadozást.
1: Említetted a mild hybrid verziót is, ott milyen erőforrás került az autóba?
2: Ott egy 2,8 literes turbodízel motor, ott 204 lóerőt kapunk, 6 fokozatú váltót, és ugye egy 48 voltos rendszert, ami előzéseknél, illetve a nagyobb gázfröccs elkerülését segíti elő, hogyha mondjuk van előttünk egy nagyobb akadály egy terepen, akkor ebben segít.
1: Egyébként ez azt jelenti, hogy akkor ez egy dízel hibrid, amit most a piacra tettetek, ebből azért nem sok van.
2: Igen, ezt a dízel élményt még nem akart elvenni a Toyota felhasználóktól.
1: Meg az, hogy hibrid lett, még pluszban, ez egy különleges történet a Toyota világában is, meg úgy általában, ha körülnézünk, azért nagyon kevés ilyen autó van. Ott milyen fogyasztási adatokkal lehet számolni, mit ígér a gyár?
2: 9,7 és 10 liter közötti 100 kilométeres átlagfogyasztást mértek az autónál.
1: Mi az, ami esetleg még érdekes lehet az autóval kapcsolatosan? Van még valami, vagy úgy nagyjából körbejártuk egyelőre, aztán majd utána jönnek a gyakorlati tapasztalatok a későbbiekben?
2: Igazából ez már csak ilyen úri mulatság, de ugye érkezik egy Invincible felszereltség, ami már korábban is ismert volt a Hiluxoknál, itt viszont csak a mild hybrid esetén érhető ez a szereltség, és ez egy nagyon szép metál fényű mustársárga lesz. Ez egy teljesen egyedi szín erre a modellre, erre a hajtásláncra színre fújt első lükhárítókkal, Invincible könnyűfém kerekekkel, fűthető az első és a második sori ülés is, tehát itt azért több olyan dolog is van, ami már egy következő szintre emeli ezt az autót, és nem csak egy egyszerű kis haszongépjárműről beszélünk.
1: Még egy dolog, ami érdekes lehet, az infotainment rendszer esetleg változott-e, vagy meghagyták a régét, tehát ha már így belenyúltak az autóba, és mindent szétborogattak, elképzelhető, hogy ott is kotoráztak benne egy kicsit.
2: Így van, a Toyota reagált a vásárlói, felhasználói kritikákra, és teljesen megújította az infotainment rendszer, 12,3-szoros multiinformációs és multimédia kijelző is került az autóba, ez ugye a Land Cruiserből egy az egybe át lett véve, ugyanaz a kormány, a gombok, ugye a terepfunkciókkal kapcsolatos gombok csak a mild hybridnél érhetőek el, hiszen a BEV-nél intelligens elektromos összkerékmeghajtás van. Igazából ez is nagyon megújult az autónak a belsejébe, és sokkal modernebb érzetet ad.
1: Na, akkor nagyjából körbejártuk az egész autót, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk az újdonságról. A Hilux tulajdonosokat pedig akkor megnyugtathatjuk, hogy az infotainment rendszer is változott úgy, ahogy ők azt kérték, szerették volna. Na, de hát további kellemes hétvégét neked, és köszi, hogy itt voltál. Szia!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Kanalas Gergelyt, a Citroën marketing vezetőjét, és vele beszélgetünk a Citroën modellekről. Láttam egyébként egy olyan megjelenéseteket, ami családi modellekről szólt, és hogyha belegondolok, akkor tulajdonképpen amiben a Citroën erős volt, az mindig is ez a családi vonal volt, de először is köszöntelek, szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt kívánok kedves hallgatóknak!
1: Mitől lett most ez egy kicsit családiasabb ez a hangulat?
2: Pont jól megfogalmaztad, mert egy kicsit visszanyúltunk a saját gyökereinkhez. Tényleg azért, ha visszagondolunk erre a több mint 100 évre, jellemzően tényleg sok sikeres családi autó jött a Citroëntől. Alapvetően mindig a titok az a elérhető ár volt és a kényelem, és szerintem ez most is jó néhány modellünkre jellemző, gondolok akár a C3 Aircross-ra, vagy az új C5 Aircross-ra. Most erre egy kicsit ráerősítettünk, és úgy döntöttünk, hogy a májusi hónap és még a júniusnak a hátralevő része az nálunk a családokról szól. A két fő modell az a C3 Aircross, ugye ez egy elég nagy méretű, de még kompaktnak tekinthető SUV modell, ez akár 7 személyes kivitelben is elérhető, vagy hogyha a standard 5 személyeset választjuk, akkor elég gigantikus hátsó lábterünk van, és egy nagy, közel 500 literes csomagterünk egy aránylag kompakt méreten belül. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon ideális családi autó lehet. Aki viszont egy kategóriával följebb keresgél, ugye, hát mondhatjuk, hogy az egész piacnak az egyik legdinamikusabb szegmense az a C-SUV, vagy a már közepes méretű SUV. Itt van a C5 Aircross, tehát ez meg egy vadonatúj modell, ráadásul elérhető hibrid változatban, plug-in hibrid, vagy akár elektromos változatban is, úgyhogy ez is abszolút egy jó családi autónak tekinthető, és ez nyilván olyan ajánlatokat tudunk adni, ami most különösen érdekessé teszi őket.
1: Ja, mondhatnám, jó családból származó modelljeinket kiházasítjuk. Ugye a legnagyobb verzió az tényleg egy nagyon kellemes autó volt, az elektromosban is egészen meglepően jó hatótávokat tudott produkálni. Hát majd kíváncsi leszek a plug-in hibrid verziókra, és amik előkerülnek majd nálatok, hogy azok hogy fognak gördülni.
2: Hamarosan tényleg érkezik egy plug-in hibrid a tesztparkba, úgyhogy szerintem rövidesen arról is tudunk majd beszélni.
1: Megyünk zenélni, aztán kicsit rámegyünk motorizációra, meg felszereltségi szintekre, meg egyebekre, hogy tulajdonképpen mire erősít manapság a Citroën.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.
0: A hírek után újra jazzy zene.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Mától július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt ma éjfélig. A hétvégére egyirányúsították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is kell számítani. Június 28-áig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Kovács Botont, BKK Info.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Annalas Gergely, aki az előbb a Citroën marketing igazgatójaként mesélt nekünk mindenféle Citroën modellekről, meg irányzatokról, aztán most akkor egy rövid embléma csere ott az autók elején, és már is a DS világába kerültünk, és akkor innentől kezdve mind a DS márka igazgatója fogsz nekünk egy kis útmutatást adni. Még egyetlen egy visszatekintés csak a Citroën világába, hogy tényleg érkezik a 2CV valamikor, várható? Komolyan gondolták a gyárját?
2: Most már nagyon-nagyon úgy tűnik. Ugye ez többször felmerült a múltban.
1: Nagyon sok rajz, meg minden sketch volt róla.
2: Nem bizonyult igazdak ez a hír, viszont most minden jel arra mutat, hogy tényleg készül valami. Azért nem merek konkrétumot mondani, mert én is csak június végén fogok konkrét információkhoz jutni, úgyhogy nagyon várom.
1: Elrontottad, mert fölhívlak.
2: Rendben. Várom június 24-ét, mert akkor valószínű, hogy több információhoz jutunk. Nagyon bízom benne, egyelőre annyit lehetett hallani, hogy dolgozik ezen az autón a Citroën, ez valószínűleg elektromos lesz, és hűen az egykori kacsa filozófiájához egy népautó, tehát egy elérhető áru autó fog készülni, hát várjuk ki.
1: Hát nagyon kíváncsi leszek rá. Az egyébként nagyon nagy buli volt az autó. Na, de menjünk akkor, ugorjunk át a DS világába. Amit én nézegettem, hogy például a DS7-ből, amit én nagyon-nagyon szeretek, annyira jó az autót vezetni. De valami olyan fergetegesen jó, és abból azért mindenféle motorizációk voltak, hogy megint van dízel, vagy még van dízel. Nem is tudom, valahogy a dízel úgy kiesett nekem a látómezőből.
2: Igen, ez azt mondanám, hogy még, mert gyakorlatilag a DS7 modell gyártása az júniusban leállt, és bizonyos országoknak volt lehetőségük készletezni ebből a dízelből, mi is ezek közé tartozunk. Mi láttunk ebben fantáziát, viszonylag sok

0: ilyen autó érkezik be, és van is fizikai készleten.
1: Meg ilyenkor szoktatok aránylag jó árakat dobálni, amikor ilyen búcsú széria jön.
0: Ez volt a cél, tehát ez abszolút a DS7 kifutó szériájának tekinthető, egy nagyon jól felszerelt limitált széria, szó szerint limitált, mert körülbelül olyan 30 darab van összesen.
1: Annak
0: ezeknek
1: sok.
0: Egy része itt van, másik része jön befelé. Egy 5-ös dízel automata, nem kell megijedni a kis köztentitől, mert egy 300 Nm nyomatékú 8 fokozatú automatával ellátott dízelről van szó, tehát autópályán ez rendkívül kis fordulaton csendesen és nagyon kis, körülbelül 5,5-6 literes fogyasztással elmegy.
1: Az így jól hangzik, mert egyébként azzal a fogyasztással, ha megnézzük, hogy mennyiért tudunk tölteni például egy elektromos autót, akkor nem vagyok benne biztos, hogy nem versenytárs.
0: Így van, ráadásul ugye egy tankolással közel 1000 kilométert el tud menni ez az autó. Ráadásul, mint kifutó széria, jól megpakoltuk az autónak a felszereltségét mindenfélével. Finom alkantara kárpitozás, minden biztonsági extra, ami fontos, üthető elektromos ülések, elektromos csomagtérajtó, navigáció, tehát igazából egy nagyon kellemesen felszerelt, szép autó, jó áron. Úgyhogy most leginkább ez tekintem én főajánlatnak a DS házatáján.
1: Egyébként tényleg egy nagyon jó autó, és olyan vezetés élményt tud nyújtani, hogy egészen meglepő volt. Annak idején, amikor kint volt, akkor talán pont egy plug-in hibrid, vagy valami ilyesmi változat volt, és valami eszementen jó autó volt, de valami nagyon-nagyon, tehát bitang jó futóműve volt. Hát eléggé extrém körülmények között tudtam kipróbálni, mert pont egy gyorsasági szakaszra mentünk be, már egy ilyen lezárt szakaszon, és hát ott bőven ilyen 180-190 között tempoztunk mi is, hogy időben odaérjünk a munkahelyünkre, ahol aztán majd csináljuk a riportokat a versenyzőkkel, és valami elképesztően ott van az úton az autó. Tehát az valami nagyon megvan csinálva. Nekem az egy ilyen nagy szerelem volt annak idején.
0: Igen.
1: Tehát tényleg mi újságban még a DS házatáján, hogyha egy percet még szánunk a meglévő modellekre.
0: Persze, örömmel mondom, ugye a DS7 dízel, mint kiemelt ajánlat, ezen kívül van nekünk egy numero 4-ünk, ami már szintén elérhető, akár fizikai készletről is. Ez a modell nagyon sok oldalú, hiszen választható hibrid motorral, dízel motorral, plug-in hibrid motorral, és még elektromos kivitelben is, úgyhogy négyféle hajtáslánccal. Ez egy kompakt méretű autó, tehát egy klasszikus ötajtós ferdehátú, nagyon elegáns, és akkor ott van az általad nemrég próbált numero 8-as elektromos nagyautó, ez egy luxus villanyautónak tekinthető, egy nagyon egyedi külső-belső megjelenéssel, nagy hatótávval, akár több mint 700 kilométeres hatótávval, úgyhogy eléggé széles most a DS-nél is a paletta, és hamarosan érkezik a numero 7. Úgyhogy nem áll meg a márka, folyamatosan jönnek a frissítések és az új modellek is.
1: Gergő, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk itt a Citroen meg a DS világáról.
0: Én köszönöm.
1: És hát a kacsát azt meg nagyon-nagyon várom, úgyhogy megnézzük, hogy mennyire repül magasra ez a kacsa, hogy lesz-e belőle valami. Úgyhogy június végén mindenképpen zaklatni foglak, hogyha addigra már begyűjtötted az információkat.
0: Köszönöm én is, hogy beszéltem a márkákról, és mindenkinek szép napot kívánok.
1: Neked is további kellemes hétvégét. Hello, szia.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Kanalas Gergely, a Citroen marketing igazgatója, meg hoztunk egy egész családias vonulatot, mert hogy hát éppen most van egy ilyen családbarát akció. Ahogy éppen elmesélted, többek között lehet majd léghajózni a Városligetben, meg mindenféle ilyen jópofa dolgokat csinálni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy milyen hajtásláncokra számíthatunk, milyen felszereltségi szintek vannak, tehát hogy mi az, amire manapság a márka erősít.
2: A kisebb kategóriákról, hogyha beszélünk, beleértve mondjuk a C3-as, vagy az előbb említett C3 Aircross, ami már egy családi modell, ott én előnyként hoznám azt is, hogy nekünk még mindig van kéziváltós benzinmotorunk, ami nyilván egy sokkal elérhetőbb árat is jelent a már inkább standard automatákhoz képest. Tehát van egy ilyen belépő motorizációnk, és egyébként a kis autóknál inkább ezt keresik az ügyfeleink.
1: Keresik még a kéziváltót?
2: Abszolút. Tehát a C3-asnál az eladásoknak szerintem körülbelül alsó hangon a 60%-a az biztos, hogy ebből adódik.
1: De jó.
2: Aki azért a kényelemre jobban rágyúrna, nyilván annak már igénye van az automata váltóra, itt viszont már hibrid motorokat kínálunk, különféle teljesítményváltozatokban. Ezek, ahogy említettem, automaták, dupla kuplungos automatával szállítjuk ezeket, és egyébként egy lágy hibridhez képest meglepően sokszor tudnak átkapcsolni ezek az autók tisztán elektromos üzemmódba, úgyhogy ez nyilván a fogyasztásra egy jótékony hatással van. Ezeket a hibrid motorokat gyakorlatilag az összes személyautónkban tudjuk kínálni, és ugye a C5 Aircrossnál tudunk ennél magasabb teljesítmény irányába menni, akár a tisztán elektromos változatokkal, vagy pedig a plug-in hibriddel, ahol már ugye egy 4-hengeres, 1.6-os benzinmotor dolgozik, úgyhogy közel 200 lóerős teljesítménnyel. Úgyhogy körülbelül ezek a ajánlataink, viszont még egy dolog eszembe jutott, ez pedig a Berlingo. Ugye ha a családi Citroen, akkor szerintem így az elmúlt, most már 30 évre visszagondolunk, akkor biztos, hogy a Berlingo sok a keszébe jut, és most ismét elérhető belső égésű motorokkal, benne az 1.5-ös dízellel is, automata váltóval is, és meglepően jó áron. Úgyhogy, hogyha már család, akkor szerintem a Berlingóról is érdemes beszélni. Szerintem egy olyan modell, ami már szinte kihalóban, tehát ugye végül is egy egyterű karosszéria, amiből most már nagyon kevés van, egy gigantikus csomagtérrel, több mint 600 literrel, ez is akár 7 személyes változatban is elérhető, és hát hozza a tipikus Citroen kényelmet.
1: Igen, még egyébként hatalmas belső tere van, ami nagyon jól variálható. Alaphelyzetben egyébként az egy szerethető autó. Valahogy úgy elfeledkeztünk róla, pedig olyan érdemeket gyűjtött be itt magának hosszú évek alatt.
2: Szerintem ez az SUV trend miatt, ami már ugye jó néhány éve hódít, ez a modell viszont nem ebben.
1: Berlingo nagyon jó útítás, de tényleg nagyon jó.
2: Igen.
1: Én nagyon szerettem.
2: Nagyon jól vezethető, kényelmes, tágas, jól variálható autó.
1: Tényleg manapság hova lehet pozícionálni egy ilyen autónak az árát, pláne dízelmotorral mondjuk, nagyjából?
2: Hogyha kimondhatom, akkor alig több mint 10 millió forintért tudunk adni dízelmotort, 10 alatt pedig benzinmotort. Ez mondva soknak tűnhet, de a mai autóárak tekintetében egy ilyen belterű autó, különösen dízelmotorral, az azt gondolom, hogy ritkaság, úgyhogy érdemes rájuk gondolni, hogyha tényleg tágas családi autót keresünk.
1: Igen, mondhatnánk, hogy kihaló félben lévő négykerekű, de hála Istennek aztán valahogy csak-csak nem hagyták kihalni ezeket az autókat, és visszajöttek, igen, ezek a dízelmotorok. Meg hát így a Berlingo egy dízelmotorral tulajdonképpen az egy olyan autó, amire szerintem úgy nagyon sokan szeretettel tudnak gondolni. De megint zenélünk egy rövidet, és akkor cserélünk egy emblémát, és mint a DS márka igazgatója, akkor egy pár szót majd beszélünk a DS világáról.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntettem Zámbó Balázst, a BMW Motorrad márka vezetőjét, és vele együtt megérkezik megint csak az adásba a BMW R1300 GS változata, amivel a hallgatóink röviddel ezelőtt találkozhattak, mert hogy Legin Pista tesztelte ezt a motort, és azért is kerestük meg Zámbó Balázst, hogy mesélj nekünk egy kicsit ennek a motornak a múltjáról, a jelenéről, mert hogy egy igazi ikonikus motorrá vált a piacon, de hát akkor szép napot neked, köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz Sándor, én is köszöntöm a kedves hallgatókat is. És igen, nagyon jó apropó, hogy a teszt kapcsán, az R1300 GS teszt kapcsán kicsit visszanyúljunk eléggé, azt kell, hogy mondjam, hiszen magát a GS-t a BMW nagyon régen alkotta meg, és van magyar vonatkozása is. Az akkori motorkerékpár piac úgy nézett ki, hogy egy bizonyos motorkerékpár fajta mindig csak egy adott feladatra volt jó. Tehát, hogyha valaki utassal szeretett volna motorozni közúton, ilyen motorokkal nem lehetett nagyon könnyebb terepekre sem elmenni, viszont a BMW szakított ezzel a hagyománnyal, és létrehozta széria gyártásban az R80 géperes modellt, ami viszont mind a kettőnek az előnyét kombinálta, és itt jön képbe Peres László, technikus, aki a BMW-nél dolgozott a motorkerékpár részletnél, és ő ilyen hobbi versenyző is volt, terepversenyző, de valahogy nem érezte, hogy az aktuális modellek azok rendben vannak, és kielégítik a célját, és végül nem egyedül, tehát nem kizárólag az ő nevéhez köthető ez a modell, de létrehoztak versenymotorkerékpárt, egy terepversenymotort, egy 800 köbcentis boxer motorral, ahol Németországban másodikok is lettek az 1978-as versenyen, és ebből készült nem sokkal később az R80 géperes. Kétségbe vonták eleinte, hogy hogyan lesz terepre is alkalmas a motor, és hogyan lehet akár utassal is közutakon vele jól motorozni, hiszen két mázsa volt a tömege, 800 köbcent is az akkoriban elég nagynak számított, kardán tengely hajtotta, de aztán az első sajtótesztek során már látszott, hogy tényleg elérte a BMW azt, amit szeretett volna. Hát úgy apostrofálták, hogy ez egy sportmotor, túramotor és enduro is egyben. Úgyhogy most már jó 46 éve volt ez, hogy a BMW bemutatta a GS-nek az erőfutárát, az első modelljét. Nem biztos, hogy akkor gondolták sokan, hogy ekkora siker lesz, hiszen ahogy egyre többen próbálták ki, egyre többen vásárolták a modellt, nagyon szép eredményeket tudott felmutatni az egyébként akkor nem olyan nagy darabszámmal rendelkező BMW motorkerékpárok tekintetében, és ezt a modellt fejlesztették utána folyamatosan tovább és tovább a futóművét, ezen mutatkozott be a GS-en például a telelever, de készült belőle Párizs-Dakar verzió 32 literes tankkal, míg az eredetinek egy kicsivel kevesebb, mint 19,5 literes tankja volt. És aztán változtattak a tank méreten, változtattak a motor kényelmén, dobozokat lehetett rá, gyári dobozokat felszerelni, folyamatosan dolgoztak természetesen a boxerblokkon. Ugye mostanában már leginkább amiatt szoktak hozzányúlni gyártók motorblokkokhoz, mert egyre szigorodnak a környezetvédelmi erőírások. Akkoriban a legfőbb mozgatórugó az volt, hogy minél jobban kiszolgálják az ügyfeleket és a motorosokat, hogy minél halkabbak legyenek, akár azért már ott is föllépett, hogy akár a lakókat a lakópihenővezetekben ez a barja, amikor valaki elindul, de a legfőbb igazából az volt, hogy milyen sebességen lehet vele úgy motorozni, hogy ne legyenek vibrációk, erősebb legyen a motor. És egyébként, ami a boxernél, ugye a GS-nél egy nagyon nagy erény, ugye az maga a blokk, illetve a motorkerékpárnak az alacsony súlypontja, és ez mind közúton kanyarokban is nagyon jól terelhetővé teszi a motort, illetve terepen is. Ez egy nagyon előnyös tulajdonság.
1: Ha megengeded, egy pillanatra közbeszólok, keresünk egy rövid zenét, és akkor innen folytatjuk.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk a motoros rovatban, Zámbó Balázs van velünk, a BMW Motorrad márka vezetője, és a R1300 GS-ről beszélgetünk. Egy igazi presztízs motor lett belőle. Hát valami elképesztő műszaki megoldásokat csináltak, tehát a kardántengelytől kezdve az összes többi, ahogy meg van tervezve, ki van alakítva, ebbe azért rengeteg meló van.
2: Igen, és ugye említettem az előbb ezt a telelever, meg paralever első, illetve hátsó futómű megoldást, de ezek is nem arról beszélünk, hogy ez egyszer a BMW alkalmazta, és akkor onnantól a további jövőben is pont ilyen, hanem rengetegszer hozzányúltak, és nyilván azt a most már 140 lóerő fölött jár a modell teljesítménye a kezdeti 50-60-hoz képest. Tehát rengeteg minden változott, és mindent ehhez igazít hozzá a gyár. És tényleg, ahogy mondtad, való igaz, hogy kevesebb motoros tudás is elegendő ahhoz, hogy ezzel a motorral nagyon jót lehessen motorozni, mert egyáltalán nem kell rajta küzdeni. Ami egyébként nagyon sok BMW motorkerékpár modellre jellemző, hogy a motorost helyezi a középpontba, és a legtöbb fejlesztésnek az a célja, hogy kiszolgálja magát a motorost, hiszen ez általában leggyakrabban nem egy munkaeszköz, hanem ez egy hobbi célú eszköz, minél nagyobb százalékban élvezze maga a motoros az, amikor elmegy akár rövidebb túrára, akár egy több hetes motoros túrára, és itt a GS, illetve a GS-nek az Adventure változat, ami nagyobb tankkal, még robusztusabb, most már egy ideje, ez számít tényleg ebben a kategóriában az etalonnak, és a különböző motorkerékpár márkák próbálják a fejlesztésekkel üldözni, ez teljesen normális, BMW-nél is van olyan modell, ami más márkában lévő más modellt próbál befogni a fejlesztésekkel, viszont ebben a Tour Enduro-ban most elképesztően kedvelt, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, ebben a GS és az Adventure tényleg úgy néz ki, hogy most már jó pár éve lépbe ért. Ez egyébként egy újfajta problémát okoz a BMW fejlesztő mérnökeinek, hiszen nincs, aki irányt mutasson a fejlesztésben, a BMW-nek kell mutatni folyamatosan az irányt, és tényleg egy picit nehezebb így fejleszteni, hogy nincs egy minta, vagy egy utolérni kívánt másik modell, de ez inkább egy ilyen pozitív nehézség, ez egy jó dolog.
1: De egyébként meg, hogyha megnézik a motort, akkor mondhatni, hogy egy autóra való mennyiségű vezetés segítő rendszer is belekerült, ami a motoroknál azért már megjelentek, mert ott vannak, de ilyen szinten, ilyen mennyiségben azért nem volt egyértelmű, hogy motorkerékpárokba ilyenek bekerüljenek. És amit Legény Pista kiemelt, ugye a motoros rovatunknak a vezetője, hogy ezek nem keserítették meg az életét. Tehát tudta, hogy ott vannak, van, amelyiknél lehetett látni, hogy igen, ez érezhetően ott van, hogyha szükség van rá, de amúgy pedig semmi jele nincs, miközben meg egyfolytában azon van az egész rendszer, hogy vigyázzon rád.
2: Igen, kettőt mondanék így, illetve az egyik az egy csomag. Van ma ez a dinamikus sebességtartó automatika fékező funkcióval, ez tulajdonképpen maga a tempomat, motornál korábban eddig úgy volt, hogy a fékbe bele kellett nyúlni, tehát ő maga nem érzékelt semmit, hanem csak egy kicsit lehetett a jobb kezet pihentetni, vagy nem kellett húzni folyamatosan a markolatot, autópályán tudta tartani a tempót.
1: Igen, de erre mostanira már mondta Pista, hogy elég szürreális az élmény.
2: Igen, tehát most már ott tart, hogy magától gyorsít és lassít is, amikor úgy érzékeli, illetve vannak nagyon komoly...
1: Kiteszed az indexet, és elkezd gyorsítani.
2: Igen, pontosan, de vannak figyelmeztető jelzések is, ráfutásos ütközés veszélyre figyelmeztet, sávváltás figyelmeztető jelzés, ez egy ilyen riding assistant csomag részeként van. Ugye a BMW-nél mindig is nagyon fontos volt a biztonság, és nagy előny az, ugye, hogy a BMW autókat és motorokat is gyárt, tehát tud átvenni dolgokat.
1: Vannak akár a polcon cuccok.
2: Pontosan igaz, hogy persze a motor sokszor teljesen más, és nem lehet egy az egyben átültetni, viszont nagyon sokszor már eleve úgy készülnek fejlesztések, hogy és a motorra ez vajon hogyan, miként kerülhet át. Nem egyszerre szoktak bemutatkozni ezek a dolgok jó pár év késéssel, de ezért tud a BMW motorrád úttörő lenni sok minden ilyen fejlesztés tekintetében.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, meséltél nekünk erről a motorról, és akkor ez az R1300 GS volt, amiről szó volt, és amiről itt a tesztben, és hát gyakorlatilag majdnem két műsort rászántunk mi is, hogy végigjárjuk mindaz a műszaki érdekességeket, amivel ez a motor ott van az élmezőnyben, vagy hogy ő maga az élmezőny. Tényleg érdekes volt. Azért is beszéltünk róla ennyit, mert megmutatja ez a beszélgetés, hogy hol tart manapság a motorkerékpárgyártás, és hogyha valaki ebből úgy rendesen belássa magát, akkor mi mindent kell letenni az aszfaltra ahhoz, hogy az emberek tényleg azt mondják, hogy na ez az a motor, amire nekem szükségem van.
2: Igen, és nagyon, nagyon örülök mindig, hogyha szóba kerül a GS, mert különösen szép dolog, hogy a születésekor egy magyar szakember is jelen volt, sőt, ő volt az egyik, akinek nagyon komoly szerepe volt abban, hogy most ilyen motorokkal lehet motorozni.
1: Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, további kellemes hétvégét neked, szia!
2: Én is nagyon köszönöm mindenkinek kellemes hétvégét.
1: És nagyjából ennyi volt a mai műsor. Köszönet a kitartó figyelemért, vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét. Búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor. Viszont.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Berúgtuk a hétvégét, kellemes szombat délelőttet kíván mindenkinek a Jazzy Weekend mikrofonjánál Gaskó Balázs. Ha már fölöltöztek, tekintsék meg a ruházatukat. Van-e rajta cipzár? Ez a kérdés. Egy szomorú dátum, hogy Gideon Sundbeck 1954. június 21-én hunyt el. Ha most hozzám hasonlóan csodálkoznának, hogy mi közünk egy svéd üzletember feltaláló villamos mérnökhöz, akkor ajánlom figyelmükbe egyrészt a helyesírási szótárt, másrészt pedig Berec Judit írását. A szótárból megtudhatjuk, hogy a cipzár helyesen írva C-vel van és egy P-vel, az nlc.hu cikkből pedig kiderül, hogy a cipzár első változatát Elias Hove, a varrógép feltalálója szabadalmaztatta még 1851-ben. De nem igazán törődött vele, jött a pénz a varrógépből. Egy illinoisi feltaláló 40 évvel később benyújtotta az újabb szabadalmakat cipzár fronton, ezek a cipőfűzőt voltak hivatottak kiváltani a lábbeliken. Az 1893-as chicagói világkiállításon bemutatott szerkezet még apró fém kampókkal és lyukakkal operált, ezek azonban könnyen szétnyíltak, így az átütő siker ez esetben is elmaradt. 20 évvel később egy svéd származású alkalmazott azonban, ő volt Gideon Sundbeck, tovább fejlesztette a cipzárt, és a korábbi C formájú kampók helyett oválisakat használt. Ezek ugyan már jobban tartottak, de még mindig túl merevek voltak hozzá, hogy lendületesebb mozdulat esetén ne jöjjön szét a kapocssor. Végül Gideon rájött a titok nyitjára, és 1917-es szabadalmában már a kampókat leváltották az apró gombócban végződő fogak, amiket egy pici fogantyúval kellett összezárni. Ezek már jóval sűrűbben és két oldalt helyezkedtek el, megfelelő zárást és rögzítést biztosítva. Sőt, Sundbeck egy cipzárakat gyártani képes gépet is feltalált. Eleinte csak a csizma és a dohányzacskó készítőktől érkeztek megrendelések. Később jöttek a bútorhúzatok rögzítéséhez, hálózsákokhoz, ceruzatartók zárásához, az áttörés pedig a 30-as évek. A gyermekruházaton is megjelentek a cipzárak, és ezt úgy reklámozták, mint apró szerkezetet, melyek segítik, hogy a gyerekek egyedül is felöltözhessenek. 1937-ben pedig a francia divattervezőknek köszönhetően kitört a slitzek csatája. Akkor fiatal férfiai hirtelen cikinek érezték a gombokkal záródó pantalló viselését. Bár a cipzárak és gombok háborúja a mai napig nem zárult le, kétségtelen, hogy manapság is jóval kevesebb gombos nadrágot találni az üzletek polcain. Ha azt hitték, hogy értelmetlen dologról beszélek, a cipzár biznisz 13 milliárd dolláros iparág. Igaz, jobbára egyetlen cég uralja, a japán YKK Group. Ha gyorsan lepillantanak a sriccükre, igen, akkor jó eséllyel ezt a három betűt fogják az apró húzókán látni. De most már emelhetik is fel a fejüket, és hallgathatják a Jazzy Weekendet a remek magyar muzsikákkal, és még egyszer a cipzárt C-vel és egy P-vel írjuk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Szombaton múzeumok éjszakája, ez köztudott, az azonban már kevésbé, hogy először vesz részt ezen a program sorozaton egy gyönyörű épület, illetve benne minden, koncert, kiállítás és séta. A gyönyörű épület egy gyönyörű helyen található gyönyörű kilátással, több gyönyörűség nincs, csak adatok és tények Medgyessy Balázs művészet történésztől, és ahol a séta helyszíne is zajlik, az bizony a Pesti Vigadó.
2: Egy ilyen vezetett séta azért nagyon jó, és azért nagyon-nagyon izgalmas, mert szó szerint a padlótól a csillárokon át mindenféle olyan gyümölcsnyi dologra felhívják a szakemberek ilyenkor a figyelmet, amit talán az átlag szem ki tudna kerülni, vagy talán nem venné észre. Én nagyon szeretem ezeket az épülettörténeti sétákat, és voltam is három darabon idén, és mind a hármat máson tartották, és mind a három nagyon-nagyon jó volt. Képzeljük el azt, hogy szerintem Budapest egyik legszebb panoráma terasza az nálunk, és azt képzeljük el, hogy ez az a pont, ahonnan telibe látszódik a budai vártól tényleg a tabáni templom toronysizsakján át minden. Valahogy azt úgy méltatlanul nem tudják a látogatók, meg a turisták, és talán az átlag magyar ember se, hogy nekünk van egy olyan teraszunk, ami a város felett van, és csodálatos panorámával rendelkezik, és annál izgalmasabb dolog nincs, amikor áll az ember ezen a száz akárhány éves épületen, ott van fent felül, és alatta pedig a hajók mennek, és úgy elképzeli akár még az 1800-as évek második felét is, hogy milyen lehetett az igazi polgári élet, vagy az a picike csendesség, ami szerintem nagyon fontos ma a mai világunkban.
1: Milyen koncerttel vártok, és kiket?
2: A Vigadó Jazz Club Extrát azt most ki is emelném. Gyakorlatilag a Vigadó Jazz Club az új, nagyon-nagyon friss jazz rendezvényünk, ami az elmúlt egy évben folyamatos nézőszámmal bővült, és ma már a teltházak teltházát hozza. Szerintem 19 órakor nagyon érdemes a Vigadóba jönni a múzeumok éjszakáján, aztán itt lenni velünk egy kicsit ezen a koncerten, és akkor lehet tovább menni más intézményekbe is, de lesz egy digitális Agora nemzetközi triennálénk, egy kurátori tárlatvezetésünk, ami nagyon fontos, 18 óra 30-as kezdettel, és hát a digitális művészet izgalmas alkotásait fogjuk bemutatni. A Vigadó az, ahol a 21. század ott van, és jelen van, és ez egy modern, felfogású intézmény, ugyanakkor a falak és a tradíció valahogy összetartja és abroncsba rakja ezt az egész kortárs művészetet. Hát ezért most csak egy kis kitekintés, hogy a kortárs láncreakció színdarabunk, az egy nagyon-nagyon friss színdarab, ős bemutatom, nemrég volt itt, óriási és szenzációs sikere van, ugyanakkor mégis egy klasszikus értelembe vett művészeti alkotás, ami nem a zajról szól, hanem a nagyon-nagyon mély gondolatokról. A Vigadó csapatának egy ilyen elképzelése van arról, hogy, és az én személyes elképzelésem is az, hogy közösségeket kell építeni, kulturális közösségeket kell építeni, és kapcsolat kell adni emberek között, akik akár egy múzeumban, vagy mondhatnám ilyen nagyon-nagyon távol, tehát például akár templomokba, bárhol, de kapcsolódjanak az emberek. Kapcsolódjanak az emberek egymáshoz, a kapcsolatokhoz pedig, hogy ciklikusan ide járjunk a Vigadóba, programok kellenek. Tehát a Vigadó csapatának az a talán az egyik legjobb pont, amikor újra látunk vendégeket, vagy a vendégek megismerik egymást már pár hónap után, fél év után is, és tényleg közösségi szellemben tudunk itt együtt lenni. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: Az bizony nagyon fontos dolog, meg néha a szünetet tartás is fontos dolog, úgyhogy Medgyessy Balázzsal most egy picike türelmet kérünk, amíg egy jó kis zenével megszakítjuk azt a folyamatot, ami a múzeumok éjszakájára invitálja önöket a Korzóra, a Pesti Vigadóba. De azért vigasság lesz itt is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, remélem jól hallanak engem, és nagyon jól tudják, hogy ma múzeumok éjszakája van, és ez a hallás dolog egyáltalán nem véletlen. Meggyesi Balázssal a Pesti Vigadóba invitáljuk önöket, ez az intézmény először vesz részt a múzeumok éjszakáján, de milyen jól teszi, mármint hogy részt vesz rajta, remek jazz koncertekkel, és egyáltalán nem véletlen, hogy a zenei vonalat emelem ki, mert szerintem Meggyesi Balázsnak is nagyon jó füle van.
2: Iszonyatosan jó akusztikánk van, ami csak egy dolog, mert akusztikai termeket azért lehet találni Budapesten, mégis van tényleg a helyszelleme, és van valahogy a falakban egy olyan, van benne valami, ami a kutya se tudja micsoda, de valahogy ez működik. Tehát, hogy az egy külön plusz jó érzés, amikor már ismerős zenekarok, ismerős vendégek tudják, merre van a liftnek a gombja, a mosdó, és mindenki házként kezeli, otthonként kezeli a Vigadót. Ez minket is feltölt, azt hiszem az összes kollégám nevében mondhatom. Minden héten, keddenként van egy ülésünk, ahol megnézzük, hogy milyen nyelven, hányan jöttek, statisztika, amit utálok. Ugyanakkor nagyon jól látszódik a görbén az, hogy a magyar közönségünk az egy nagyon-nagyon stabil, nagyon jól mérhető, magas létszámú közönség, azt mondom, az elmúlt 2 évben egy óriási növekedés volt, és emellé ilyen oldalparipaként azért a külföldi vendégek is egyre többen jönnek, nem hiába, mert annak angol nyelvű vezetéseink, illetve a zenei programok, azok nyelv nélkül is érthetők mindenkinek. Egybe egy arculata van a Vigadónak, mind a 6 szintnek, hiába vannak különböző, hívjuk színfoltjai, ugyanakkor arculatába, és az egész egységében valahogy a Vigadó egy olyan minőséget képvisel, hogy bár különbonthatjuk, hogy melyik emeleten mi történik, a közös cél, vagy a halmazmetszet, a minőség és a művészetnek a magas színvonala. Jó hírem a családoknak az, hogy gyerekkel, nagymamával, nagypapával, egy nagyon-nagyon széles spektrummal, gyakorlatilag életkori spektrummal látogatható a Vigadó, a gyerekeknek mindig kedvezményes jegyünk van, és 6 év alatt pedig egészen ingyenes. Ami szerintem nagyon fontos, mert a legkisebb gyerek, egy 5 éves gyerek, egy 6 éves gyerek már ugyanúgy tud a világról, és ugyanúgy kellene neki az impulzusok, úgyhogy bátorítanám a családokat, hogy jöjjenek el családok, gyerekekkel, nagyszülőkkel. Múltidéző szoba, olyan szoba, valaki bemegy ebbe a szobába, akkor visszacsöppen a múltba. Egyébként ez tényleg valahogy ilyen szellembe készült. A 19. század polgári világát szeretné bemutatni ez a szoba. Ez egy kicsiketér, ez szerintem most jelenleg Budapest legkisebb kiállító tere. Tehát be tud menni úgy egy ember egy intim szobába, ahol gyakorlatilag találkozik azzal a polgári minőségű bútorral, ami volt az 1860-as években a pesti lakások zömébe, és hát kicsit a múltba tud révedni, mert nagyon izgalmas, a panoráma teraszról nyílik, van egy teraszajtó, mint bemész, utána pedig nincsenek ablakok, tehát nem zavar téged a város zaja, mégis ott vagy egy szobába, ahol visszacsöppenhetsz 1860-ba, ha van egy kis fantáziát hozzá. Szerintem nagyon fontos az, hogy az ember néha megálljon, főleg most itt vagyunk az 5. kerület közepén, ahol folyamatosan megy a villamos, folyamatosan itt van a dugó, és mindenkinek van egy fontosabb dolga, amiért átrohan a éppen villogó sárga lámpán. Na, ez a szoba pont az ellentétje, tehát hogy merjünk megállni egy percre. Van a vakációban egy darab jó dolog, Vigadó tábor, vagy nyári tábor gyerekeknek, 8 és 13 éves korosztályból várunk srácokat, lányokat. Ez egy bejárós, egész napos tábor, hétfőtől péntekig, reggeltől délutánig, és én tavaly dolgoztam ezen a táboron, mint előadó, és szerintem iszonyatosan jó élmény is. Nagyon-nagyon kulturális, és nagyon jó arcok a srácok. Én nagyon szeretnék ebbe beiratkozni, de hát 13 éves már elmúltak, de ülnék ott a Búza Tíme, a színművésznek a vezetett táborába. Érdemes megnézni a Vigadónak a honlapját, ott nagyon részletesen le vannak írva a foglalkozások, a Színház Történeti Múzeumos, múzeumpedagógiai foglalkozásokról is lehet érdeklődni. Úgyhogy akit érdekel ez a program, az kattintson a Vigadó honlapjára, és hát nem árulok el nagy titkot, de kezdenek a jegyek betelni, vagy a helyek, úgyhogy érdemes erre a programra a regisztráció minél hamarabb.
1: Csak ismételni tudom, tessék tehát regisztrálni, örülni a vakációnak, illetve annak, hogy szombaton a múzeumok éjszakáján bejárható és megismerhető lesz a Pesti Vigadó is. Meggyesi Balázs művészettörténésznek köszönöm szépen a személyes élményeket, önöknek pedig javaslom, ajánlom a vigadó.hu weboldalt, illetve sok-sok panorámakép készítését a Pesti Vigadóból.
0: I got nothing to remember. I got nothing to surrender. I got nothing to defend.

0: Jazzy Weekend.
1: Megpróbálok őszinte lenni, és bevallani Keresztes Ildikónak, ami vendégünknek, akinek nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, hogy azt ígértem a hallgatóknak, hogy egy jó mély búgás lesz itt most perceken keresztül. Jó reggelt, lesz búgás?
2: Jó reggelt kívánok. Hát igen, ilyenkor még lejjebb van költözve a hangom még egy oktávval, úgyhogy... Nagyon más nem is jön neki belőle.
1: Hú, akkor ez egy pici kulisszatitok, és mikor indul be a Keresztes Ildikó hang, vagy az hogy van? Egy napi beosztás hangszálban.
2: Hát ha már ilyen szakmai titkokat megoszthatok, amit nyilván a közönség nem tud, szóval egy énekes ébredés után körülbelül 4 óra múlva éri el azt a státuszát, amikor már bír énekelni. Igen, ezért szoktuk mi énekesek nagyon-nagyon utálni, amikor reggelente van próba, mert az nagyon nehéz. Tehát a hangszert az be lehet kapcsolni on meg off, de sajnos ami beépített hangszerünk, ami a testünkben van, és ki van téve a mindennapi állapotunknak, az azért egy nehezebb pálya.
1: Jó, akkor még várok egy pár órát, de hogy is várok, most kell faggatóznom a libabőrről.
2: Nem kell énekelnem.
1: És azért is volt szerintem ez egy jó kérdés, megpaskolom a saját vállamat, mert hogy egy olyan estére készülünk kedden este 8-kor a Papp László Budapest Sport Arénában, amikor nem csak a művészek veszik elő a hangjukat, vagy mi ez a libabőr Szent Iván éjszakáján ráadásul, ami aztán itt mindenféle misztikumot előhoz. Tényleg nekem is kell hoznom a hangomat? Én vagyok a látogató.
2: Abszolút, abszolút. Ez az egész arról szól. Nem tudom, hogy volt-e már erre precedens világszerte.
1: Szerintem első, így, ahogy így bepötyögtem a Google-ba.
2: Magyarországon igen. Biztos, arra nem mernék megésküdni, külföldön nem volt, de szerintem nem volt. A Rácz Laci talált, aki mindig kitalál valami extrát, őrület egyébként, sikerült összehozni egy elég nagy mennyiségű művészgárdát különböző műfajokból, ami nekem is extra, mert hát hiszen vannak kollégák, akikkel soha az életemben nem találkoztam, főleg nem együtt és nem színpadon. Ez igazán egy picit számomra is megidézi azokat az éveket, vagy nem is tudom, amiket én Erdélyben töltöttem, és mi nagyon-nagyon sokat kirándultunk, tudom, akkor a gyerekek még kirándultak, meg még beszélgettek egymásra, meg együtt zenéltek.
1: Jó,
2: nem magányosan
1: ültek,
2: és nyomogatták a telefont, igen. És én valahol állítólag ott mondhattam el így magamban, kicsit hangosabban gondolkodva, hogy én nagyon szeretnék énekesnő lenni, bár én erre nem emlékszem, és hát úgy látszik, hogy a gondolat meg a szó az teremtő. Ez egy fantasztikus élmény, nekünk is izgalmas, mert az, hogy az aréna közepén lesz egy óriási tűzrakás, ugyanis a közönség előre a jegyvásárlók megkapják a szövegeket. Mindenkinek van egy-egy dala, utána nem tudom, hogy a végén van valami közös éneklés is. Van egy moderátor, aki az egészet fogja vezetni, és hogy végre nem az lesz, hogy a nézők ugye ülnek lent, és a nagyművész fenn a színpadon tulajdonképpen egy ilyen láthatatlan fallal elizolálva, hanem gondolom ott jövünk, megyünk egymás között.
1: És megszólalnak a dalok, egy 17 méteres tűzinstalláció, csak erről is szólok a tűzoltóságnak, hogy erre is kell fölkészülni, meg ott lesz a Saul R. gyermekkórus, Molnár Monika kórusvezető közreműködésével. Mondjam a neveket? Cutor Zoli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Hevér Gábor, ez a teljesen ismeretlen Keresztes Ildikó, meg Nyári Károly, Olág Ergő, Péter Fibori, Pintér Tibor, Szirtes Edina, Mókus Udvaros Dorottya, nem tudok nagyon levegőt venni, csak Wolf Katiig, de azért itt még lesznek sokan. Kellett keresni közös dalokat, vagy ezek úgyis olyan dalok lesznek, amik jadban...
2: Abszolút olyan dalok, amiket a közönség ismer, nagyon nagy slágerek, mindegyik kivétel nélkül.
1: Pintér Tenya is ott lesz, hogy még mielőtt szólom, hogy nem mondtam a lova nevét.
2: Ráadásul két Pintér Tibor lesz, mert az egyik nagyon híres gitárosom. A másik meg ugye mindenki tenyája.
1: Na most, hogy elkerültem egy pofont, jöhet egy jó kis szünet. A Libabőr koncert kapcsán kezdeményezett beszélgetésünket folytatjuk még Keresztes Ildikóval, csak sürgős köhögni, kávézni és muzsikálni valónk akadt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend vendégünk Keresztes Ildikó, az biztos, hogy a Libabőr koncerten ő ott lesz június 23-án, kedden sokat-sokat magával, de ha már lehetőségem akadt lestoppolni a művésznőt, és elérni Európa szerte tartott koncertjei során, között, és helyett némi arszpoétikát is keresek. Mi a szép ebben, Ildikó? Ilyenkor én is része vagyok az alkotásnak, vagy a művészetnek, vagy a művészek életének?
2: Szerintem az együttlét a fontos. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor annyira el vagyunk idegenedve egymástól, meg annyi minden szétszakít minket, szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit úgy leereszkedjünk a földre minnyájan, művészek is, emberek is, közönség is úgy együtt, és akkor úgy igazán együtt legyünk, mert egyébként ennek az egész földi létnek, ami elég rövid, és erről megfeledkezünk, és akármit csinálunk az életben, tehát teljesen mindegy, aki szegény, vagy gazdag, vagy közép, rétegű, hogy így mondjam, akkor is az átlag életkor az annyi, amennyit, mert senki sem fogja túlélni semmit sem, tehát, hogy, és annyira, nem tudom, ezekbe a talmi csillogásokba, meg ezekbe az anyagi világba annyira elveszünk valami, egy csomó olyan dologba, ami annyira nem lényeges. Csak erre az ember valahogy 30-40 évesen nem figyel, vagy nem. Akkor még azt hiszük, hogy az életünk végtelen, de nem. És ezek szerintem nagyon jó alkalmak arra, hogy egy kicsit úgy magunkba szálljunk mi is, meg mondom azt, hogy együtt lehetek olyan kollégákkal, akikkel soha nem dolgoztam együtt, vagy talán nem is találkoztam, nyilván ismerjük egymást persze. De hogy már ezeken a kis promo forgatásokon is annyira brutálisan jó hangulat volt, meg annyit röhögtünk, hogy az valami hihetetlen. Tehát nagyon, én már nagyon-nagyon-nagyon várom, és aztán várnak a többi feladatok is nyilván.
1: Még a többi feladatok előtt egy műfaji meghatározás, vagy ez hülyeség? Most, hogy ez ilyen rockos lesz, vagy filmzenék lesznek, vagy nem, kell ezzel foglalkozni?
2: Nem, abszolút könnyű zene lesz, és mondom, elég nagy merítés van a magyar pop szakmából, vagy rock szakmából, úgyhogy ezeket a dalokat szerintem mindenki ismeri, tehát mit tudom én, az LGT-től át a V-motorokon, mit tudom én, Koncz Kovács Zalatnain,
1: Cserháti bármi, igen.
2: Igen, azt mondom, hogy ezek abszolút könnyű zene. Ezek olyan slágerek, amik minket is túl fognak élni jóval.
1: Ott lesznek farshangúak, ott lesznek picik, ott lesznek, akik nincsenek igazándiból jóban a kottával. És mi ebben a szép? Mi ebben a sutaságban mi a szép?
2: Mondom, te szerintem az együttlét. Szerintem az együttlét egy kicsit rájönni arra, hogy végül is mi vagyunk a fontosak emberek. Tehát, hogy jó együtt lenni. Kicsit összehozni. Én azt gondolom, hogy mindig a művészvilág, az főleg a zenészek, tehát nyilván a színészek is mindig így próbálták az embereket. Ugye mindig tükröt mutatunk, vagy megfogalmaz azokat az érzéseket, amiket az emberek, hétköznapi emberek nem tudnak, de éreznek. Nyilván nem véletlenül szeretnek bele egy-egy dalba, beleképzelik a saját bánatukat, örömüket, stb. Tehát az egy lét, nem tudom, ez a libabőrös együttlét.
1: Na, ugye, hát mégiscsak ez a címe, és így keresik.
2: Ezt gondolom, mindenkinek, úgyhogy ettől libabőrizni fogom, vagy az izgulástól, vagy a nagyon jótól.
1: Az izgulás felejtős, a nagyon jó az kell nekünk, és nagyon jó, hogy van még lehetőségem folytatni a beszélgetést Keresztes Ildikóval, kedden keressék a Libabőrben, ami egy koncert a Budapest Arénában. Ez meg most jó zene a Jazzy Weekendben.
0: Jazzy.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend vendégünk még mindig Keresztes Ildikó. Most éppen telefonon értem el, de az biztos, hogyha nagyon kerestem volna, akkor egy kis klubban bukkantam volna rá. Van rengeteg koncert Keresztes Ildikó nevem mellett, mondjuk ilyen rockcafé helyeken. Ez szerelem, ez a vadócság, ez a mai napig ki kell adni? Ezt oda kell tenni?
2: Persze, hát ez a Soha nem növünk fel című. Ha már megmondom őszintén, hogy jobban szeretem a kisebb akusztikus koncerteket, mint a nagy dübörgés, már csak azért is, mert már nehezen bírja a fülem, de azért szerencsére már vannak olyan technikai eszközök, amikkel ezt meg lehet oldani, de én nagyon-nagyon szeretem az ilyen kis klub életeket is, tehát nem azért, vagy a klub színpadokat is, tehát nem vagyok az a fajta előadó, aki önmagával se áll szóba reggel a tükörbe. Tehát nagyon szeretem. A nagy arénákat is szeretem, de nagyon szeretem. Volt olyan alkalom, épp kérdezték, hát aztán pont most Erdélyben, hogy mi volt az a legkevesebb létszám, akik elő én valaha énekeltem, és hogy okozott-e ez problémát, mondom, egyáltalán nem okozott semmilyen problémát, azt hiszem, egy amerikai turnén voltunk, és valamelyik magyar házba aznap este sikerült kb. 8 embernek eljönnie. Én nagyon élveztem, Utána leültünk együtt vacsizni, bepálinkáztunk, jókat dumáltunk, és teljesen rendben volt. Erdélyben szoktak egyébként, amikor ilyen nagy román sztárok is vannak aznap a színpadon, tehát úgy értem, hogy így egymás ilyen vetésforgóba.
1: Igen.
2: És akkor mindig azt mondják, hogy mennyire emberi, meg normális vagyok, meg a földön járok, miközben jön egy-két ilyen fiatal sztárocska, aki rögtön 4 testőrrel, meg mit tudom én, beáll 2 zsippel, meg nem tudom mivel, közben csak én nézek körbe, hogy mitől kéne őt megvédeni, mert hogy nincs nagyon itt hirtelen, akit
1: támadási felület.
2: Más világnak. De hát mi így szocializálottunk, én nagyon örülök ennek, úgyhogy nagyon örülök, hogy ennek a generációnak lehetek a részese. Utoljára szívhatunk magunkba, és nem akarok tényleg nagyképű lenni, de igazi értékeket mindenféle téren, úgyhogy meg is lettünk nevelve, ami az még nagyon-nagyon-nagyon fontos.
1: Január 7-e, Momkult, egy hang, ezer arc, az még nagyon-nagyon messze van. Mégis kell még készülni, bocsánat, egy Keresztes Ildikónak bármire?
2: Hú, de jó, hogy említetted, na látod, megint a nagy marketinges a saját koncertemet, nem mondom.
1: Jó, de mert hogy ez még messze van nyilván, kiesik a
2: nap. Messze van, mivel ugye tavaly októberben ünnepeltem a 40. évfordulomat a pályán, és annyira jól sikerült ez a momkultos buli, hogy azt mondtuk, hogy hát akkor legalább évi egyet kéne csinálni. És akkor belendültünk, és azt mondtuk, hogy na jó, akkor csináljunk. És mivel ugye annyira a szerteágazó az én pályám, és annyi műfajban vagyok, nyilván a könnyű zenén belül benne, és annyi mindent nem mutattam még meg a közönségnek, hogy hány arcom van, ezért arra gondoltunk, hogy akkor most csináljunk egy olyan koncertet, ami kicsit megmutatja ezt a sokszínűséget. Most nyilván többet nem akarok még elárulni. Jönnek ki új dalok is idén, talán több, mint máskor, mert általában nem vagyok nagyon, hogy mondjam, az az énekesnő, aki évente több nótát is kiad. Sőt, volt olyan év, amikor egyáltalán nem jött ki semmi. De most jelentem azt, hogy több dal is ki fog jönni, és nagyon-nagyon érdekesek, és nagyon extrák, és olyan emberekkel, szerzőkkel is, meg előadókkal is, akikkel már régóta motorog valami, de nem sikerült még eddig semmit se csinálni, és most létrejött, de mi ezt még nem akarom elárulni.
1: Jó van, szabad titkolozni, elvégre ilyenek a hölgyek, és ilyen Keresztes Ildikó is, majd a januári koncert kapcsán visszatérünk a Momkulthoz. Egyelőre invitálok mindenkit kedre a Budapest Arénába a Liba Bőr koncertre, és szólok, hogy maradt még Ildikóból, úgyhogy zene után a maradékot megosztom önökkel.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Június 20-án még mindig keresztes Ildikót faggatom, egyrészt a Libabőr koncert kapcsán kerestük meg, másrészt pedig, mert örülünk, hogy egyáltalán a fővárosban van, harmadrészt pedig mégiscsak egy érző művész lélek lakozik benne, úgyhogy utólagos engedelmével és az önök türelmének kérésével. Most egy konyha pszichológiai rész következik, de tényleg jó szándékkal és jó lélekkel, mert Szent Iváné ide vagy oda, Libabőr koncert jövő kedden, pontosan oda a Budapest arénába, azért ekkora művész múlttal és tapasztalattal már van mire és van kikre emlékeznie.
2: Igazán csak azt tudom csinálni, hogy nagy-nagy tisztelettel és alázattal viszem tovább a dalokat, és ismertetem meg az újabb generációkkal, ameddig még én is tudom. Persze nyilván van egy-két olyan fiatal, akikre nagyon-nagyon büszke vagyok. Hát ha csak azt mondom, hogy az én két mentoráltam, aki nagyon-nagyon közel maradt hozzám, a Takács Nikolász és Baritz Gergő, ők rájuk nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, mert ők sem adták el a lelküket az ördögnek, úgymond, és nagyon-nagyon szépen csinálják a pályájukat, és folyamatosan keresztezzük egymást, emberileg is, szakmailag is. Olyankor mindig felcsillan benne a remény, hogy azért van rá példa, hogy van, aki egy másik mezsén akarja tovább vinni ezt az egészet. Szóval én mondom, más nem tudok csinálni, nagy-nagy tisztelettel viszem tovább azt a tudást, vagy azt a generációt, akiket én is felnőttem, azokat az értékeket, amiket én is tudom, hogy most ilyen nagyon dogmatikus vénasszonynak tűnök, de egyébként nem, mert közben meg halállaza vagyok, és senki nem akarja elhinni a valós koromat, de úgy vagyok vele, hogy szoktam mondani, hogy én vagyok a tisztességes gazember.
1: Na,
2: kategóriája, tehát, hogy teljesen laza, meg őrült vagyok, de én azt gondolom, hogy a szakmámat, legyen az akár a színművészet, akár a zene, azt én halálosan komolyan gondolom.
1: És én ezt el is várom Keresztes Ildikótól, és el is képzeltem róla. Rászorulnak a művészek is a segítségre, sok tízezer ember segítségére hangban, erről is szól majd a Libabőr, meg az együttlétről is. Keresztes Ildikónak mit kívánjak?
2: Én azt szoktam mondani, hogy egészséget, az összes többit elintézzük.
1: Akkor jó egészséget kívánok, találkozunk legközelebb ezen a bizonyos Szent Iván éjjel a Papp László Budapest Sportarénával, aztán pedig a csatolt helyeken, Manchestertől kezdve majd jövő január 7-ig a Mom Cultban. De kívánok akkor minden jót és elsősorban egészséget. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: És mindenkinek szép napot.
1: Szép napot oda is, mármint hogy Keresztes Ildikónak, énekeljenek vele együtt Torkuk szakadtából a Budapest arénában kedden a Libabőr koncerten, én pedig beváltom végre az ígéretemet, és elárulom, hogy mi lesz a Generáli Gyerek szigeten, ami már tegnap óta zajlik, de ma meg holnap abszolút elérhető és megtámadható a hajógyári szigeten. Szubjektív válogatás és program dömping következik a zöldség és az állatság jegyében. A főkert ugyanis egy emelő kosaras darus autóval készül, amivel fel lehet emelkedni a fák fölé, halára lehet idegesíteni anyát, és gyakorlatilag úgy lehet látni a fővárost, ahogy a madarak. Lesz remek állatsimogató házi állatokkal, meg lehet különböztetni a pásztorudvarban egymástól a terelő kutyákat, úgyis, mint Puli, Pumi, Mudi, Cigája a pásztoroktól, csak súgok, az utóbbiaknak két lába van. Nem maradhat ki a poronty cirkusz sem, ami egyáltalán nem összetévesztendő a ponty cirkusszal, de azért a vízzel lehet találkozni, hiszen a Budapesti Honvéd Sport Egyesület kajakkenu szakosztálya itt is várja a kisebbeket és a jóval erősebb nagyobbakat. A Manó zenekar és a Meseverkli az alap. A kutyaházban mentális segítséget kaphatunk segítő kutyáktól, akiket simogatni lehet. A Kerek Perec gasztronómiai játszótérben minden elrontható, túlsüthető és elsózható. Egyáltalán nem direkt kötöm össze a gasztrót a madármentéssel és a madárbarát kertekkel. A titkos kertekhez és a mohagömb készítő workshophoz pedig jó idegrendszert kívánok a szülőknek, akiket megnyugtathatok, hogy a Gyereksziget holnap is folytatódik. Mi pedig legközelebb egy hét múlva találkozunk majd. A Jazzy Weekend köszöni szíves figyelmüket. Ha nem kérnek praktikus tanácsot, akkor is adok. Miszerint vigyázzanak az UV-sugárzással, és fektessenek nagy hangsúlyt a folyadékpótlásra, és legfőképpen hallgassanak jazzit. Minden jót, viszont hallásra.
0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
3: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.
0: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies, Bárány Annával, itt a Jazzin.
5: Well, all right, okay, you win. I'm in love with you. Well, all right, okay, you win.

Jazzy időutazó műsora, töltsenek el velem 60 percet, sercegő lemezek, fekete-fehér filmkockák és legendás sztárok társaságában, de még mielőtt kinyitnám a kalendáriumot, szeretnék egy személyes történetet is elmesélni, rögtön itt a műsor elején. Volt szerencsém részt venni a TNT zenekar Budapest Parkos koncertjén, ami a koncert is nagyon-nagyon jó volt, de most mégsem róluk szeretnék beszélni. Hát egy kellemetlen lábtörés miatt 5 hete gipszben létezem, a Goldis hallgatóit már terheltem ezzel. Hát ennek a nehézségét most nem kezdem el mesélni, mert vannak ennél sokkal rémesebb élethelyzetek, de egy biztos, hogy hosszabb távokra 5 hete csak tolószékkel tudok menni, és itt szeretnék visszakanyarodni a Budapest Parkhoz, illetve az ott dolgozó Vibe Teamhez. Minden tagjának, különösen a Hoppá teraszon lévő fiatal csapatnak szeretnék hatalmas köszönetet mondani. Hozták, vitték a kerekesszéket, segítettek mindenben, úgyhogy velük volt teljes az élmény, még egyszer nagyon szépen köszönöm, egyúttal pedig minden tiszteletem a mozgásukban rövid vagy hosszú távon akadályozott sorstársaimé. Első zenei blokkomat a Budapest Park Vibe Teamjének szeretném ajánlani, és most jöjjön a kalendárium. A héten szerdán, június 10-én ünnepelte volna 99. születésnapját Márkus László, Kossuth és háromszoros Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, több mint 40 éve nincs már közöttünk. A meglepetés.hu oldalt idézem most. Márkus imádott utazni, szinte minden nyáron külföldre ment. Szerencsére megtehette, mert elismert színészként kapott a kormánytól útlevelet. A legjobban Londont szerette, ahol számtalan darabot és filmet is megnézett. Volt olyan év, amikor 19 színházi előadást látott az angol fővárosban, és több mint 30 filmet is megnézett ott. A másik kedvence Párizs volt. Egyszer megesett, hogy egy apró kis tetőtéri lakást vett ki, ami az Eiffel toronyra nézett. A háziasszony 20 frankot kért ezért a szobáért naponta, miután megjegyezte, hogy a kilátás csak a kilátás megér vagy 10 frankot. A színész erre humorosan annyit felelt, adja ide 10 frankért, és esküszik, hogy nem is néz ki az ablakon. Persze, nem járt sikerrel. A színésznők közül Dajka Margit, a színészek közül pedig Csortos Gyula, Somlai Artúr és Pécsi Sándor volt a nagy kedvence. Példaként tekintett rájuk, főleg mivel saját magával soha nem volt tökéletesen elégedett. Még a filmes karrierje kapcsán se pedig köztudott tény volt, hogy az 5. Pecsét című filmben Oscar-díj gyanús alakítást nyújtott. A szilveszteri műsort 1985. december 30. napján már nagyon nagy betegen próbálta végig. Évek óta publikus volt, hogy gyengélkedik, leukémiás volt, azonban eszébe sem jutott, hogy lemondja a szereplést. Végül azon a tragikus napon, amikor Gálvölgyi János belépett az öltözőbe, Márkus László egy széken ült. Rákacsintott Gálvölgyire, hátradőlt a székkel, majd az öltöző padlójára zuhant. Kollégája először azt hitte, Márkus csak viccelődik, aztán hamar rádöbbent, hogy ez most nem egy jól alakított szerep. Percekkel később a mentő is megérkezett, majd kórházba vitte a színészt, aki sajnos már nem tért magához. Márkus László ekkor csupán 58 éves volt. És maradunk is a június 10-énél, hiszen a rajongásom legstílusosabb és legelegánsabb főhőse, Ernyei Béla is ezen a napon született, 84 éves, ami szerintem biztosan elírás, mert aki találkozott már a művész úrral, az igazolhat abban, hogy ebből 30-at simán letagadhat, de nem teszi. Ezért is imádom többek között. A jó sorsom úgy adta, hogy itt a Goldisban is volt már a vendégem, és a Gyere ülj mellém podcastemre is szakított időt. A legjobbakat kívánom drága Ernyei Béla művész úrnak innen a Jazziből. És ha a mai naphoz lapozunk a kalendáriumban, akkor azt láthatjuk, hogy 101 éve 1925-ben született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészünk, a nemzet színésze, akiről később még mesélek. Aztán 1957-et írt a naptár, amikor Ava Gardner és Frank Sinatra elválnak. Az utánozhatatlan színésznő életéről pedig hozok majd érdekességeket, már csak azért is, mert Frank Sinatra majdnem öngyilkos lett miatta.
1994

Így június 14-e óta nincs közöttünk a komponista Henry Mancini, aki olyan legendás dallamokat jegyez, mint a Moon River, vagy a hamarosan érkező Rózsaszín Párduc zenéje. 40 éve, 1986, június 13-a óta játszik az Égi zenekarban Benny Goodman, akinek az élettörténete és a munkássága is, maga a Jazzy Goldies. Nos, a kalendáriumot most egy hétre félreteszem, és indítom a muzsikákat. Elsőként Márkus László énekel. Jó szórakozást, ez a Jazzy Goldies!

Itt a Jazz In, folytatódik a Jazzy Goldies. Következő főhősöm, akinek Frank Sinatra volt leghosszabb, sűrű megszakításokkal 7 évig tartó házastársa, Ava Gardner. A képmás.hu 2023-ban foglalkozott az életével, őket idézem most. 1922-ben december 24-én született, így kislányként azt hitte, a gyertyafényes házi díszekkel ékesített karácsonyfát a család az ő tiszteletére állítja, és a rokonok is miatta érkeznek ünnepi vacsorára. Édesanyja ilyenkor 2 tortát, egy csokoládésat és egy kókuszosat sütött neki, mert a lány szerint megértette, hogy egyetlen meglepetés karácsonyra és születésnapra is magányos ajándék. Egy olyan kicsi észak-karolinai, be sem jegyzett faluban született, amely egy utcából állt. Humorosan valaki úgy jellemezte, ha végigrobogva rajta rosszkor pislogunk, észesen vesszük a települést. Ava Gardner skót származású, baptista vallású édesanyja 39 évesen utolsó, 7. gyermekeként hozta világra. Katolikus ír és indián felmenőkkel bíró édesapja pedig dohánytermesztőként küzdött a család megélhetéséért. A férfi 4 idősebb lányát keresztnevükön szólította, de Avát a kedvenceként lányomnak hívta, talán mert külsőre ő hasonlított rá a legjobban. Ava az apja mellett is dolgozott a dohányföldeken, még felnőttként is részletesen el tudta mesélni, hogy hogyan ültetik, hogyan szüretelik, hogyan szárítják a dohányt. Csak az iskolába és a templomba nem járt mezítláb, egyébként óvta egyetlen pár cipőjét az elkopástól. Felnőttként is imádott mezítláb közlekedni, a föld érzése a lábujjai között visszarepítette a szegény, de boldog gyerekkorába, amely túl hamar véget ért. 20 éves korára mindkét szülője elhunyt. Ava Gardner filmbeillő módon került felfedezésre a filmvilág számára. Nővére férje profi fotós volt New Yorkban, és készítette egy sorozatot az akkor 17 éves lányról. Ez olyan jól sikerült, hogy a fotókat kihelyezte a forgalmas helyen lévő stúdiója ablakába. Itt látta meg az MGM filmes cég munkatársa, aki már is képernyőtesztet szervezett a hercegnős külsejű ifjú hölgynek. Gardnernek a felfedezésével tehát szerencséje volt, nem úgy a férfiakkal. Ebben mondjuk az is szerepet játszott, hogy képtelen volt igazán elköteleződni. Első férje a színész Mickey Rooney állítólag már a Nász útjukon is több időt töltött a golfpályán, mint újdonsült nejével. Ava Gardner következő párja Howard Hughes pilóta és üzletember, aki mindent megtett érte, ám a színésznő inkább barátként kezelte. A színésznő második férje Artie Shaw klarinétos zeneszerző, 8 házassága közül a 4. volt a Gardnerrel kötött. A férfi megszállottan igyekezett tökéletessé fejleszteni a nőt, ezért Dostojevszkit és Thomas Mann-t olvastatott vele, politikára és pszichológiára tanította, ám amikor neki nem tetsző művészettel foglalatoskodott, magából kikelve jelenetet rendezett. Az 1 évig tartó házasság után Gardner elcsábította Frank Sinatrát, aki első találkozásukkor, amikor még a nő Mickey Rooney felesége volt, így üdvözölte. Miért nem találkoztam veled Mickey előtt? Akkor én is feleségül vehettelek volna. Ez végül 1951. októberében meg is történt, a Frigy az Oscar jelölt színésznő leghosszabb házasságaként 6 évig tartott. Frank Sinatra lett élete szerelme, noha kapcsolatukat a közvélemény nagy része elítélte, mondván Ava a feleségétől szerette el a férfit. A házasságukat, amely kezdettől fogva zűrzavaros volt, a nő egyre gyakoribb alkoholfogyasztása, majd 2 abortusza, amelyekről a férje nélkül döntött, megpecsételte. Ava Gardnert utolsó viharosként ismert kapcsolata George C. Scott színészhez fűzte. George igen intelligensnek és civilizáltnak tűnt, nagyon szelíd is volt. Hogy mi volt akkor a probléma? Az ital. Rövidíthetjük le a választ. Mindketten elég sokat ittunk, emlékezik a színésznő, de én, amikor ittam, általában lágy és boldog voltam, George viszont félelmetes módon megvadult tőle. A férfi egy ilyen alkalommal úgy megverte Gardnert, hogy maga sem emlékezett rá, és másnap rácsodálkozott.
Úristen, ki tette ezt veled? Amikor Ava Gardner 1986-ban agyvérzést kapott, Frank Sinatra, akivel válásuk után is közeli barátok maradtak, megszervezte, hogy Londonból, ahol élt, Amerikába szállítsák kezelni. Végül tüdőgyulladásban hunyt el. Utolsó szavai ezek voltak. Olyan fáradt vagyok. Hallgassuk most Ava Gardnert, majd a kedvenc férjet Frank Sinatrát, és a második férjet, Artie Shawt. Jó szórakozást!

0: Jazzy Goldies, itt a Jazzin.
1: You make me feel so young.

Már is folytatódik a Jazzy időutazó műsora, a Jazzy Goldies. Ugyan május végén a születése évfordulója kapcsán már volt a főhősön Benny Goodman, de róla és a jazz történethez hozzátett értékeiről szerintem nem lehet eleget beszélni, úgyhogy beszélek most is. Ismételjük együtt, hogy Benjamin David Goodman 1909. májusában született Chicagóban, és apja akarata szerint, mint minden gyerekének, neki is tanulnia kellett zenét. A kis Benny nagyobb testvérei után a klarinétot kapta. Kitartóan gyakorolt, és klasszikus képzettsége véget remek kottaolvasó lett belőle, igazi profinak számított. 17 éves korában Ben Pollack zenekarának klarinétosaként érkezett New Yorkba, az amerikai zeneipar óriás gyárába. 1935-ben leszerződött az NBC Rádió Let's Dance című műsorába, amely az egész országban hallható volt. A műsor sikertelensége miatt a megszűnés napján Goodman azt a tanácsot adta a zenészeinek, hogy játszanak úgy, ahogyan csak kedvük van. A műsor olyan fergeteges örömzenélésbe csapott, hogy a táncosok extázisba estek, hivatalosan a jazz történelem ettől a naptól számolja a swing korszak kezdetét. A klarinétos ettől a naptól minden koncertjét a Let's Dance című számmal kezdte, és a Goodbye-jal búcsúzott a hallgatóktól. Aztán később megalakult a Benny Goodman Trio, Teddy Wilson zongorista és Jane Krupa dobos társaságában, majd Lionel Hampton vibrafonos később csatlakozott hozzájuk. Hampton akkoriban egy kis éttermet vezetett, ahol maga főzött, felszolgált, és a vacsorázóknak játszott is. A kvartett sikere óriási volt, mert a vibrafon-klarinét párosítás újként hatott, és mert a négy tagból ketten fehérek, ketten pedig feketék voltak. Ezzel meg is alapozták a vegyes zenekarok helyét a jazz történelemben. A kis formáció még filmszerepet is kapott a Hollywood Hotel című vígjátékban. Formációi akkoriban olyan slágereket játszottak, mint a Sing, Sing, Sing, a Don't Be That Way, vagy a Stompin' at the Savoy. Benny Goodman klasszikus zenei örökségéről sem szabad megfeledkeznünk, már csak azért sem, mert 1938-ban felvételt készített a Budapest vonós négyessel, Mozart klarinét ötöséből. Tanácsadói unszolására felkérte Bartók Bélát, hogy komponáljon számára egy magyaros kamaraművet, úgyhogy Benny Goodmannek van bőven magyar kapcsolata. 1938. január 16-án új számítás kezdődött a jazz történelemben. Benny Goodman a Carnegie Hallban elérte, hogy az emberek nem táncolni jöttek, hanem hallgatni a zenét. Megszületett a jazz koncert fogalma. Ezt az estét beárnyékolta, hogy a banda sztárjai közül többen is elmentek a show után. Teddy Wilson, Jane Krupa, Lionel Hampton és a trombitás Harry James is saját zenekart alapított. De ez nagyban nem befolyásolta a megélhetést, egészen a háború végéig minden nagy szórakoztató együttes megtalálta számítását a zenei piacon. Kis együttesének tagja lett Charlie Christian, aki elsőként használt elektromos erősítést a gitárjához. Benny Goodman magánélete is meglehetősen aktív volt. Artie Shaw a korszak másik klarinétosa, igazi playboy volt, de 8 házasságával nem szállhatott versenybe Goodmannel. 16-szor nősült. 1955-ben életéről film készült, The Benny Goodman Story címmel, Steve Allen főszereplésével. A filmzenében nem tévedés, a fiatal Stan Getz szaxofonozik a Big Bandben. Zenésztársai felnéztek rá, bár nem szerették. Betegesen maximalista volt. Koncert után akár egész zenekarát végigkergette a tűzlépcsőn mindenféle indok nélkül kirúgott embereket, és hát saját barátai nevére sem mindig emlékezett. Utolsó koncertjén még Gershwin nevét is a kottalapról nézte le. Mániákusan rajongott hangszereért, egy családi videón látható, hogy még a reggeliző asztalnál is gyakorolt. 25 éves zenei jubileumán a tortát 25 klarinéttal rakták körbe, amelyek tetejébe gyertyákat raktak.
A swing királya élete végéig dolgozott. 1976-ban Magyarországon is adott koncertet, aztán 1978-ban, 40 évvel a nagy jazz koncert után megismételték a Carnegie Hallban az estet a még élő tagokkal. Hangszereket tesztelt és lemezeket készített, koncertezett. Játéka egyszerre volt elegáns, tüzes, kifinomultan brilliáns és egyéni. Benny Goodman meg annyi csodálatos felvételt és eseményt hagyott maga után, munkájában és játékában mindig következetes volt. 1986-ban bekövetkezett halálakor egy Brahms szonátát gyakorolt. A 90.9 Jazzin most Benny Goodman játszik. Jó szórakozást!

0: Jazzy Goldies, itt a Jazzin.
1: L is for the way you look at me. O

0: Már is folytatódik a Jazzy Goldies itt a 90.9 Jazzin, a következő főhősön pedig nem kisebb formátum, mint Darvas Iván. 1925. június 14-én született, a blik.hu cikkét olvasom. Olyan volt, mint egy született arisztokrata, pedig polgári családban látta meg a napvilágot. A mai Szlovákia területén található Bején született. A Szilárd keresztnevet kapta eredetileg, ezt változtatta meg már felnőtt fejjel Ivánra, mert meg akarta magát különböztetni Darvas Szilárd költőtől. A gesztusai alapján mindenki azt hitte, hogy Darvas Iván arisztokrata származású, pedig csak annyi köze volt az uraságokhoz, hogy a Szent Iványi család kastélyában született, hiszen az édesapja, Darvas János ott volt uradalmi titkár. Az apja újságíróként is dolgozott. A család odament, ahol éppen munkát kapott. Így kerültek hosszú időre Prágába, a későbbi színész legenda ott töltötte a kisgyermekkorát. Aztán a család 1939-ben Prágából Budapestre tette át a székhelyét, már a fővárosban érettségizett, és a Színi Akadémiát is itt kezdte. Mivel az édesanyja orosz származású volt, kiválóan beszélte a nyelvet. 1945-ben 20 évesen ezért egy orosz katonai alakulatnak tolmácsolt. Csupán 21 évesen azután beleszeretett a nála 11 évvel idősebb Tolnai Kláriba. Mindent elsöprő szerelem volt, ám 7 év után véget ért. Elváltak, Darvas pedig nem sokkal később feleségül vette Házi Erzsébet operaénekesnőt. A második házasságából sem született gyermek, majd 1972-ben, 47 évesen új életet kezdett a fotós Moroca Irénnel. A nála jóval fiatalabb hölgy 2 gyermekkel ajándékozta meg a színészt. Darvas karrierjét az 1954-ben forgatott Lilium fi indította el, erről beszéltem már többször is itt a Jazzy Goldies-ban. A karaktere talán inkább drámai szerepekre predesztinálta, ehhez képest vígjátékokban ugyanolyan lenyűgöző volt. A Lilium fi után 2 évvel, az 1956-os szabadságharc alatt Darvas Iván forradalmi bizottságot alapított, és mindent megtett, hogy kihozza a börtönből testvérét, Attillát. A megtorlás időszakában aztán mindezért 32 hónap börtönbüntetést kapott, majd kistarcsára internálták, és hosszú évekig be sem mehetett a színházba. Segédmunkásként dolgozott a metróépítésnél, és egy fröccsöntő üzemben volt melós. A többi munkás persze elcsodálkozott, hogy a Lilium fi főszereplője dolgozik egy műszakban velük. Végül 1963-ban megtört az átok, a nélkülözés, és újra színpadra állhatott. Miskolcon játszott ekkor, majd újra Budapesten lehetett színész. Az utolsó éveiben Darvas Iván sokat betegeskedett. A szívével és a veséjével voltak súlyos gondok, és 2007-ben 81 esztendős korában távozott az élők sorából. A hamvait a család magához vette, és azóta sem tudni, hogy hol van a korszakos színész végső nyughelye.
1: Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.

én megjövök. Fordulj mástól el. Bárhogy súgja ösztönöd, hogy feledni kell. Ha

szerencsés legyél. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maradsz, s te mentettél meg, és

lementettél meg, és hogy egyszerű titok.

kis cigarettát-e így nekem el, hogy engem is csak égve dobtak el. Voltam én boldog láng.

forrás, megremeg az éjben, úgy veri a láz, nyugszik a tálca, a hús peremén, az ő sorsa pontos.

Az elmúlt percekben George Michael énekelt itt a Jazzin, és ezzel a mai műsor végére értünk. Ez volt a Jazzy Goldiesra szánt egy óra. Remélem, szerették a mai válogatásomat is. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estéi ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzin. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez!

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, elmúlt 11 óra. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Kezdjük a mai Jazzy Lexikont. Judy Jackson és Benny Atlas közös dala, hát ő a fász itt lesz velünk. Benny Atlas egy feltörekvő brit énekes és dalszerző a West Midlands régióból, aki 2020 novemberében debütált Paradise című kislemezével. Jazz Boys-tól is hozok egy dalt, a Calm Down-t. A tehetséges zenész-producer kollektíva Horvátországból, egészen pontosan Zágrábból származik. A zenei stílusukra az elektronikus zene, a hip-hop és jazz elemeinek ötvözése a jellemző. És Flip the Script, valamint a The Info-tól jöjjön a Loved Prayer. 1990-ben alapított holland hip-hop R&B formáció, amelyet DJ Cody D és a Bronxból származó rapper Glaze hívott életre. A 90-es évek közepén váltak nemzetközileg is népszerűvé, például olyan slágerekkel, mint a Throw Your Hands in the Air.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolódása már az 1910-es években felmerült. A metró vonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér, Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták, kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelt, 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Miles Davis-től hozok egy dalt, a Mystery-t. Az amerikai jazz-trombitás zenekarvezető és zeneszerző, a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakja. A második világháború végétől a 90-es évek elejéig a jazz szinte minden fontosabb mozzanatánál előtérben volt. És Scary Pockets, valamint Mary Rose közösével az I Will Survive-val kezdünk. 2017-ben alakult amerikai funk együttes a Scary Pockets.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt, a klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkúti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tiszti rangot kaptak, a klub színe pedig kék-fehérről piros-fehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kék-fehér MTK.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, Gabriel egyik dalát hozom. A Sunshine érkezik a brit énekesnő dalszerzőtől, aki az 1990-es évek közepén vált nemzetközileg ismerté. Hangját meleg, mély és kifejező vokál jellemzi, amely kiemelkedővé teszi őt a soul és R&B műfajokban. És Sister Sledge-től is hozok egy dalt, az All American Girls-t. Egy amerikai lánycsapat, négy testvér, akik az 1970-es években alapították a zenekart. Legismertebb daluk pedig a We Are Family című 1979-es diszkós láger volt. A zenéjükre a diszkó, az R&B és funk elemek ötvözése jellemző. Tőlük érkezik most a Jazzy Lexikonban az All American Girls.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és a kerékpárosok is könnyebben juthassanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni. Ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.

Vadnagy Vilmos készítette. Jazzy. Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Szanitól jó voltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolattisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Szanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.szanitol.hu. A tiszta érintés.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 13 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Salamander DJ-től hozok egy dalt, az a Song for My Brother-t. Dániában született, amszterdami székelyű DJ, producer és kiadó tulajdonos, aki a nemzetközi underground elektronikus zenei széna egyik meghatározó alakja. Závodi Attilától is hozok egy dalt, a River Raves-t. Leginkább őt a Pete Project tagjaként ismerhetjük. A szaxofonos első kislemezét 2019-ben jelentette meg. A Shred Oasis-től kezdünk, a Stuck in My Head-del. A francia Antillákra származó Brooklynban élő énekes, basszusgitáros producer, a modern soul funk R&B egyik legizgalmasabb alakja. A karrierjét az Escort nevű diszkó zenekarban kezdte, ezután szóló pályára lépett.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Terész körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Battyányi Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítéssel találkozunk.
0: Jazzy Lexikon.

0: Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikont hallgatják, Tig the Elder-től jön egy dal, a Wayne's Card. A brit énekes zeneszerző rapper együtt dolgozott többek közt Dr. Dre-vel és Snoop Dogg-gal is. A stílusát főleg a hip-hop, a funk és soul elemek ötvözése jellemzi. Pierre Tessitől is hozok egy dalt, a Disco Queens-t. A francia elektronikus zenét
1: just add new music to your playlists. If you need help or to learn more about Azure Cast, visit azurecast.com.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével. One time, two time.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikont hallgatják. Mobitól készülök egy dallal, az Indus World érkezik. Richard Mervyn Halltól, az amerikai zeneszerző, énekes, producer, DJ és fényképésztől, aki 1965-ben New Yorkban született. És Lano, valamint Megan Washington közöse a Beautiful Trash jöjjön kezdésnek. Megan Washington ausztrál énekesnő és dalszövegíró. 2009-ben jelentette meg első albumát, ennek a címe I Believe You Liar. Kezdetben jazz zenét adott elő, a stílusa ezután az indie pop és alternatív rock felé tolódott el.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Kék Golyó utca egy régi fogadóról kapta a nevét. A Kék Golyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták, és talpazatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu a tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a Libanon is itt a Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Elmúlt délután 2. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Bob James és CeeLo Green közös dala a Jazz Hands fog jönni nem is olyan soká. Bob James 1939-ben született, amerikai jazzzenész, zeneszerző és lemezproducer. Ő alapította a 4Play együttest. És Anima Sound Systemtől is hozok egy dalt, a Tedd a napfényt be a számba címűt. 1993-ban Szombathelyen alakult a zenekar, akiknek zenejére a kelet-európai népzene és a modern elektronikus zenekeveréke jellemző. És Ghostbusters-től kezdünk most az Upside Down-nal a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Vajda Péter utcai kolónia a Ganzmávag munkatársai számára épült, ahol nem csak az ország első röntgengépe volt, de az 1980-as évek magyar undergroundjának kultikus szórakozóhelye, a Fekete Lyuk is. Ma pedig többeknek filmekből lehet ismerős a helyszín, ugyanis itt vették fel a Csini Baba, a Vizsga és az Aranyélet egy-egy jelenetét. A zárt klinkertéglás tömb ma sajnos leromlott állapotban van, de egykor a szociális gondoskodás mintája volt. Volt itt tekepálya, mozi, színházterem, könyvtár, kisdedóvó és gőzfürdő is. A komplexum eredetileg 3000 ember számára készült, 24 négy emeletes ház sorakozik egymás mellett, melyekben minden lakáshoz tartozik saját erkély is. A 13-as számot viszont Babonából elkerülték, ezzel a számmal a mai napig nem találkozhatunk a kolónián.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Lazy Electric-től hozok egy dalt, a Don't Worry Be Happy-t. Lounge Chill Out könnyű zenei projektekben közre működő formáció vagy előadói név, amely elsősorban relaxációs és ünnepi hangulatú válogatás albumokon szerepel. A dalaik és a feldolgozásaik rendszeresen felbukkannak különböző latin zenei, romantikus lounge, valamint karácsonyi jazz és swing tematikájú lejátszási listákon. És Aidan Nielsen-től kezdünk a throwback-kel. A dán basszusgitáros, zeneszerző, énekes, számos zenekar tagjaként ismert. Például a belga, a Zap Mama, vagy a dán pop-rock együttes, a Michael Rose Rock.

0: Jazzy Lexikon.
1: A József Nádor tér Budapest 5. kerületében található. Az 1800-as évektől Lipót várossal egy időben Pest terjeszkedésével alakult ki. Meghatározó eleme a névadó és a terület fejlesztését előmozdító József Nádort ábrázoló szobor. Bár mind az épületek, mind a park jelentős változásokon ment át évszázadok alatt, történelmi jelentőségét számos műemléki védettség és régészeti feltárás is igazolja. A 19. század elején Sóhivataltérnek vagy Sótérnek is nevezték, mai nevét 1938-ban nyerte el.
0: Jazzy Lexikon.

akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Ennek a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Razax és Melissa Leox közösen jön hamarosan a You Can Discover. Melissa Leox 1985-ben született kanadai énekes és dalszerző, valamint gitáros. Haiti származású, korábban a No Formathoz szerződött. Zenéjét a folk és a blues keverékeként jellemezhetjük. Little Violettől is hozok egy dalt, a Limits érkezik, egy brit electro-swing énekesnő, dalszerző és zongoristától, aki 2012-ben tűnt fel a műfaj élvonalában. Retro jazzes énekhangját modern táncos ritmusokkal ötvözi. Jói Effektől is hozok egy dalt, a This is Babot. Ensnell német énekesnő és dalszerző csapat ez, amely 2005-ben alakult. És Peter Brand, valamint Dr. Packer közöse a Dance With Me jöjjön kezdésnek.

Jazzy Lexikon. A 19. század utolsó napján fiatalok egy csoportja gyülekezett a budapesti Gyár utca 31 szám alatt. Míg a legtöbben a szilveszterre készültek, addig ők a Magyarországon pár éve meghonosodott játékszenvedélytől hajtva megalapították az első újpesti futballklubot. Egyúttal abban is megegyeztek, hogy az egyesület színe legyen lila-fehér. Az addigi homokos edzőpálya futballra nem volt alkalmas, így a klub vezetői arra a döntésre jutottak, hogy új pályát építenek a Népszigeten. A pálya felavatására 1903-ban került sor, és közel 20 évig szolgálta a csapatot. A Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti stadiont 1922-ben adták át. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A városi utcaképnek és Budapest történetének egyik izgalmas és mai napig autentikus szelete a megmaradt régi neonreklámok látványa. Már a patyolat, csemege, Orion feliratok, valamint a rég letűnt nagyvállalatok, eszpresszók szignói kialudtak és rohamtempóban tűntek el, de egykor éjjelente és fényárban úsztak a főbb útvonalakon. Ezek közül is különösen sok neonreklám zizegett a Rákóczi úton, ahol nem egy máig is megtalálható. A Rákóczi út 73 sarkán az egykori ruházati boltvállalat üzlete felett nem csak a hatalmas RB logó látható, de az igényesen kidolgozott apa-fia páros is büszkén hirdeti, hogy vásároljon kész ruhát.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK, a tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó estét kívánok! Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrfezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a második Rákóczi-Ferenc úton, illetve a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai-sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai-sziget végállomás között. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sínekre terelik darúzás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 100 évet megyünk vissza az időben, hiszen 1926. júniusában történt egy esemény, és az a jó egyébként, hogy azért ez már egy olyan dátum, ami rögzítésre is került.
2: Így van, és hát konkrétan most nem is egy eseményről fogunk beszélni, hanem egy időutazást teszünk, visszamegyünk kereken 100 évvel ezelőttig, és a Nemzeti Filmintézet archívumának jóvoltából egy olyan időutazásra hívjuk a hallgatókat, aminek valóban van képi és rádiós háttere is, de most a teljesség igénye nélkül merítünk egyet, hogy mi is történt pontosan 100 esztendővel ezelőtt, ezekből a képi és rádiós archívumokból merítve.
1: 1926 nyara, tehát ide megyünk vissza az időben.
2: Igen, azt láthatjuk már a korabeli felvételekből, hogy bizony esős volt ez a nyár, esős napokkal indult ez a nyár, aminek aztán meg is lett a böjtje már a hónap végére, hiszen ekkor kilépett medréből a Duna, és ezzel bizony alaposan megijesztette az újpestieket és az óbudaiakat, úgyhogy ha valaki megnézi Nemzeti Filmintézet archívumának felvételeit, akkor láthatunk csónakos képeket a római fürdőnél, és itt már az egész terület, a mai Óbuda területén vízben állt az egész környék, és próbált mindenki elmenekülni, ahogy csak tudott. Tehát 100 évvel ezelőtt a Duna kilépett a medréből.
1: Mi minden történt még ezen a nyáron?
2: Azt is látjuk a korabeli felvételekből, hogy a régi Erzsébet Vöröskereszt kórház átkerült a Magyar Királyi Posta kezelésébe. Itt Budára a régi Győri úthoz látogatunk. Itt egy gyönyörű 8 holdas park területén volt ez a kórház, amelyet 1884-ben adtak át Erzsébet kórház néven. Ebben a kórházban bontakozott ki a magyar nővér és ápoló képzés, aztán volt sportkórház, hadikórházként is működött, majd végül meglehetősen rossz állapotba került, és itt a posta volt az, a Magyar Királyi Posta, ami ezt megmentette egy átfogó felújítással, és ha valaki nem tudná, hogy itt melyik épületről van szó, és hol vagyunk fizikailag, akkor bizony a mai Alkotás útra kell látogatnunk, hiszen a meglévő épületeket először is az Országos Sportegészségügyi Intézet vette át, és most pedig a Testnevelési Egyetem területéhez került. Tehát a mai Testnevelési Egyetemnek az épület komplexuma és a parkja az, ahol vagyunk.
1: A nyári időszak az, amikor rengeteg esküvő van. Ez régen is így volt 100 évvel ezelőtt is?
2: Igen, és pontosan 100 évvel ezelőtt ebben a szürke esős időben tartotta az esküvőjét egy matyó pár is, akit Mezőkövesdről turisztikai látványosságként utaztattak fel a fővárosba, a 150 fős nász néppel együtt, úgyhogy ezt is láthatjuk ezen a filmarchívumos felvételen. Nagyon gyönyörű látványos lagzira került itt sor, a fél főváros ott tolongott, és ezt az esküvőt a Margit-sziget déli csücskében található sportpályán tartották. Különben a Margit-sziget 100 évvel ezelőtt több más eseménynek is a helyszíne volt. Többek között volt itt

0: kérte meg őket, ez egy közjogi rang volt, amelyet az álláskeresésben is tudtak jó eséllyel alkalmazni. És itt nagyon érdekes, hogy a vitézavatás során egy nyugdíjas tanárnő ünnepélyes gesztussal a nemzetnek adományozott egy általa második Rákóczi Ferencnek tulajdonított díszkardot is, amire az idős asszony elmondása szerint véletlenül bukkant rá, de minden kétséget kizáró bizonyossággal állította, hogy ez valaha 14. Lajos francia király adománya volt Rákóczinak. Aztán, amikor ezt megvizsgálták a múzeológusok, akkor sajnos kiderült, hogy sem a napkirályhoz, sem Rákóczihoz semmi köze nem volt, de egy érdekes kis epizód volt.
1: Mindez Budapesten történt, de a környéken történt-e bármi?
0: Igen, például találunk képi felvételeket egy úrnapi körmenetről is Budakeszin. Ugye Budakeszinek nagyon jelentős sváb lakossága volt, és a svábok között hagyománynak számított egy gyönyörű szép virágszőnyeg készítése az úrnapi körmenet kapcsán, amit saját virágaikból a saját házuk előtti részt készítették el, és itt ez akkoriban volt, hogy 1,5-2 kilométeres gyönyörű hosszú virágszőnyeg volt, erről vannak tévéfelvételek is. Azonban a sváb kitelepítések után, ugye a II. Világháborút követően ez a hagyomány sajnos megszűnt, illetve majdnem teljesen megszűnt, hiszen most már csak a templom környékén körülbelül 120-150 méteres hosszban található ez a virágszőnyeg, de 1926-ban még megvolt ez a majdnem 2 kilométeres hosszú szőnyeg. Ugyanígy, ha már a Budapest környékéről beszélünk, akkor egy pomázi felvételt is látunk, ahol Leventék éppen zászlót szentelnek.
1: Sok minden történik, de esetleg a sport az megjelenik-e?
0: Igen, pont 100 évvel ezelőtt került sor egy magyar cseh foci meccse is, a két ország válogatottja mérkőzött, itt 2-1 arányban a magyarok győztek végül, és egy 30 000-es közönség nézte ezt a meccset az Üllői úti FTC pályán. Ez volt akkor a 8. meccs a csehek és a magyarok között. De ha már a pesti oldalon vagyunk, akkor sor került 100 évvel ezelőtt egy nemzetközi rendőr kutya versenyre is a Népligetben. Ennek a versenynek a leírásában azt is megtaláljuk, hogy volt itt fegyelmi része, szimat verseny, ügyességi versenyek, foglyot kellett kísérni a kutyusok, ki kellett szabadítsanak embereket, tehát nagyon szórakoztató lehetett ez a, vagy nagyon látványos lehetett ez a rendőrkutya verseny, amely ennek a környékén ott találjuk a Népligeti nagy vendéglőt is, amely 1895-ben nyílt meg, és akkor 400 férőhelyével a budapesti nagy sörcsarnok nevet viselte, ez volt akkor a főváros legnagyobb étterme, ami aztán sajnos hanyatlásnak indult, és végül 2018-ban lebontották, tehát ennek ma már semmi nyoma nincsen, de a Népligetben volt a rendőrkutya verseny. És volt még egy érdekes alkalom, ugyanis beszéltünk régen a régi pesti városfalról, és ennek a régi pesti városfalnak a legutolsó maradványát egy Bástya utcai háznak a padlásán találták meg, és ennek emlékére egy emléktáblát avattak, pontosan 100 évvel ezelőtt. Ezt a városfalat 1738-ban kezdték lebontani, de hát erről beszéltünk már korábban. Ezen az emléktábla avatáson a céhek jogutódai is az ipartestületek képviselői korhű ruhában jelentek meg. Azért volt mindez, mert a középkorban a városfalat a céhek kellett, hogy védjék. Tehát ennek az emléktábla avatásnak volt egy ilyen nagyon szép történelmi mélysége is.
1: Az 1926-os filmhíradó mit mutatott még be?
0: Nagyon érdekes visszanézni ezeket a fekete-fehér felvételeket, hiszen olyan épületeket találunk, amelyek már nincsenek. Nagyon jó látni a korhű öltözeteket, a várostörténeti érdekességeket, látunk itt budapesti zsinagógát, de felbukkannak például Rajka és Budafok első világháborús hősi emlék művei is, ezeket a szobrokat szintén 1926. júniusában avatták, tehát igazi időutazásra hív minket a Nemzeti Filmintézet. Ez a sorozat a ma 100 éve, régi idők híradói történelmi sorozata, ennek a segítségével HD minőségben tehetünk időutazást, úgyhogy erre bátorítok mindenkit, keressünk rá, hogyha kicsit elvágyódnánk ebből a világból, akkor nem csak az Árkánum cikkeivel, hanem a Nemzeti Filmarchívum videóival is meg tudjuk ezt tenni.
1: Köszönöm.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatot, a Málenkin robot emlékhely. November 25 ezen a napon van a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Mióta emlékezünk erre?
2: 2012-ben lett ez a nap kiválasztva, ugyanis 1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra a gulág lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja.
1: Ehhez kapcsolódóan szerintem a Málenki robot kifejezés, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, de mi is ez pontosan?
2: Az eredeti orosz kifejezés, a Malenkaja Rabota, magyarul ez lefordítva kicsi munka lenne. Ez egy olyan kifejezés, ami semmilyen más nyelven így ebben a formájában nem létezik, tehát orosz eredetű, de nálunk, itt Magyarországon ennek a szókapcsolatnak a második szavát lecserélték a cseh robotra, robot szót használunk, ami kényszermunkát jelent. Az elsőt viszont a Malenkit megtartva, ugye itt hímnemű végződés kapott a szó, a Malenkaja helyett Malenki, és így lett a Malenki robot, ami gyakorlatilag magát a kényszermunkát jelenti a szovjet munkatáborokban. Ez tehát egy igazi hungarikum, ez a kifejezés. Elmondhatjuk, hogy ez a kényszermunka, amire utal ez a kifejezés, ez tulajdonképpen azt akarta, hogy a II. Világháború és a kommunista hatalomátvétel után a másként gondolkodó elemeket, a rendszer és az állam, vagyis a dolgozó nép legnagyobb ellenségeit és árulóit bevagonírozták, és a Szovjetunióba szállították, ahol embertelen körülmények között halálra dolgoztatták őket jó pár esetben.
1: Rengeteg irodalmi mű, rengeteg film szól erről, tehát én biztos vagyok benne, hogy sokan találkozhattak már ezzel. De hogyan indult ez a kényszermunkatábor, vagy hogyan létezett?
2: A szovjet kényszermunkatábor hálózatában kétféle tábor létezett. A gulág, magyarul, ugye ezt ismerjük talán többet, ez a táborok főparancsnoksága, ez az orosz szóból eredő mozaik szó. Ezekben a gulág táborokban az emberek, mint köztörvényes bűnözők, bírósági perek általi ítélettel kerültek, még úgy is, hogyha az ítéletet nagyon sokszor koholt vádak alapján szabták ki. Ezt a táborrendszert ezen a néven 1930-ban hozták létre. Ez tehát a gulág. A másik ilyen tábor pedig a Gupvi, ezt kevesebben ismerik. A Gupvi jelentése hadifogoly és internált ügyi főparancsnokság. Ez is egy mozaik szó, egy rövidítésnek az összevonása. A Gupvi táboraiba az emberek ítélet nélküli tömeges elhurcolások során kerültek, mint hadifoglyok. Itt fontos megemlíteni, hogy nagyon sok civil is volt közöttük. Internáltként kerültek tehát a táborba, és ezeket a Gupvi lágereket a II. Világháború kitörésekor, tehát Lengyelország lerohanását követően hozták létre 1939-ben. A Gupvi táborokba való civil elhurcolásoknak három csoportja van, a hadifogoly létszám kiegészítés céljából, az etnikai tisztogatás céljából és a németként jóvátételi közmunkára való elhurcolás céljából történtek meg ezek az internálások.
1: Az, hogy hány embert hurcoltak el egészen pontosan, arra különböző adatok vannak. A magyar levéltárban egyébként ezzel kapcsolatosan volt egy óriási fejlesztés, hiszen az egyik egyetemmel összeálltak, és a mesterséges intelligencia segítségével megpróbálták azokat a dokumentumokat, amelyek megmaradtak, bevinni. Ugye itt rengeteg írásmód volt attól függ, hogy tudtak írni ott a katonák. Értették-e rendesen, hogy pontosan honnan jött, vagy mi volt a neve, és megpróbálták egyébként ezt így rendbe tenni, és nagyon-nagyon sikeresen jártak, és egy viszonylagos körülbelüli adat ki is jött egyébként, már amiről természetesen volt papír.
2: Ahogy mondtad te is, több adat is létezik, de valahol 700 ezer köré tehető az innen elhurcolt emberek száma. Ugye hosszú éves internálásokról van itt szó, és ebből a 700 ezer emberből körülbelül 300 ezeren soha nem tértek vissza. Ők minden bizonnyal meghaltak, de nagy részükről azt sem sikerült megállapítani, hogy hol, mikor és hogyan haltak meg. Tehát ez egy hatalmas téma, és valóban nagyszerű, hogy elindult ennek a digitális feldolgozása, de még mindig nagyon-nagyon sok kérdőjel van. Ez egészen biztos.
1: A Malenkin robothoz kapcsolódik-e valamilyen emlékhely?
2: Pont, amit a kérdésben is megfogalmaztál, ez így létezik, a Malenki robot emlékhely, amely 2017. februárja óta létezik. Ez a Ferencvárosban, a Könyves Kálmán körút mentén, valahol félúton a Lurdi ház és a Népliget autóbuszállomás, vagy a Fradi stadion között található. Ez távolról egy hatalmas betontömnek látszik, és hát tulajdonképpen az is. Egy betontömről van szó, de ezt az építményt vasúti kocsikkal vették körbe. Nem azért, mert itt van közvetlenül a Ferencvárosi vasúti vasútállomás mellett áll, hanem azért, mert ahogy pár évvel korábban a zsidó embereket is vagonokba zsúfolva szállították a náci haláltáborokba, a Málenki robot áldozatai esetében is ezt a szállítási eszközt találták a leghatékonyabbnak, tehát őket is bevagonírozták, és vonattal vitték ezekbe a kényszermunkatáborokba. Budapestről a német és magyar hadifoglyokon kívül körülbelül 90 ezer polgári személyt is elvittek, az akkor még nem a fővároshoz tartozó Csepel, Pest-Hidegkút, Pest-Szent-Erzsébet, Pest-Szent-Lőrinc, Rákoscsaba, Sashalom és Újpest vonzás körzetéből is, de ugyanúgy Érdről és Gyömrőről is. Tehát nem csak a főváros, hanem tényleg a környező településekről is nagyon sokan internálásra kerültek.
1: Milyen ez az emlékhely?
2: Hát a terrorházához hasonlóan rendkívül nyomasztó, hogyha ott bemegyünk ebbe a betöntömbe és körbejárjuk ezt az egész emlékhelyet, akkor megcsap minket ennek az egésznek tényleg a hangulata, és hát maga a látvány is működik, mire körbe sétáljuk, az tényleg ott érezzük magunkat a gulágon, és ha belépünk, az építmény belsejében pedig a Pokol Bugyrai Málenki Robot című kiállítást találjuk. Ez különben a Magyar Nemzeti Múzeum állandó tárlata. Tehát ez mindig látogatható. Ugye Magyarországon vagy Budapesten a legtöbb múzeum hétfőn zárva van, de ez a múzeum, ez a 7-7 napján nyitva van, bármikor látogatható. Pusztán egy feltétele van, előzetes bejelentkezés szükséges hozzá, telefonon vagy e-mailen keresztül. Ugye főleg csoportokat várnak, de természetesen egyéni látogatók előtt is nyitva van a kiállítás. És hogy miből áll maga a kiállítás? Fényképek, plakátok, visszaemlékezések, illetve a túlélőktől származó tárgyak mesélnek a II. Világháború végnapja. A kényszermunkatáborokról, az ottani mindennapokról, és aztán persze arról is, hogy mennyire keserédes volt a hazatérés.
1: A történelmünknek vannak szép és rossz pillanatai is, ez is hozzátartozik, és van olyan, amikor ezzel érdemes szembenézni, és ilyen helyekre, ilyen múzeumokba is ellátogatni, ahol ezt láthatjuk.
3: Jazzy!
0: Együtt vagyunk!
3: A következő előadót élőben is meghallgathatják júniusban a Jazzfest Keszthelyen.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja a témát, amiről beszélgetni fogunk. A dátum pedig 1991. június 19-e. Mi történt ekkor?
2: Ha jól számolom, ez 35 évvel ezelőtt volt. Ekkor hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jeles dátum, azt gondolom a legújabb kori történelmének az országunk számára.
1: És belegondolva nem is volt olyan régen.
2: Nem is volt olyan régen, hát ekkor már éltünk, és szerintem emlékszünk is ezekre az időkre. Lehet, hogy még tinédzserként nem voltunk tudatában ezeknek a jelentőségének, de mindenképpen emlékezhetünk rá. Ugye ezt az előzte meg, hogy megtörtént gyakorlatilag a rendszerváltás. 1989. június 16-án Nagy Imrét újra temették, meg voltak az első szabad választások, ugye leomlott a berlini fal, összeomlott a Szovjetunió, és 1991. június 16-a volt különben az a dátum, amikor az utolsó szovjet katonai szerelvény éjfél előtt néhány perccel elhagyta Magyarországot, és három nappal később, 19-én pedig Viktor Szilov altábornagy, a déli hadsereg csoport parancsnoka, az utolsó katona is távozott. Azt tudjuk, hogy a kommunizmus évei alatt körülbelül 100 000 katona volt jelen az országban a családjukkal, és a csapatok kivonása már 1990. március 13-án elkezdődött, tehát bő egy évbe telt gyakorlatilag, hogy mindez megtörtént.
1: Hogyan zajlott ez az esemény, erről a korabeli sajtó, ami ugye nem is volt olyan régen, hogyan emlékezett meg?
2: Találunk egy feljegyzést, hogy amikor Viktor Szilov, a szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka távozása előtt búcsúlátogatást tett Antal József akkori magyar miniszterelnöknél és Göncz Árpád köztársasági elnöknél. Göncz Árpád így fogalmazott, idézem, jelentős ez a mai nap, mind a mi, mind az önök hazája számára, és joggal állíthatom, Európa számára is. Hát ez valóban így van.
1: Így van. Ahogy említetted, ugye a hazánkban állomásozó déli hadsereg csoport 1990. márciusában kezdte meg a kivonulását az országból. Hogyan?
2: A felszereléseket, harcászati eszközöket és a lebontott laktanyák épületelemeit a Záhonyi pályaudvaron létesített katonai bázisokon rakották át a magyar szerelvényekből a szovjet vagonokba. Tehát így szépen lassan vitték ki az országból ezt a tárgyi állományt. A személyi állomány kivonása pedig ezzel párhuzamosan zajlott. A szovjet katonákat hazaszállító első katonavonat, amely a Veszprém megyében szolgálatot teljesítő harckocsi ezred egy gépesített lövész zászlóalját vitte a Szovjetunióba, ahogy mondtuk korábban, 1990. márciusában hagyta el az ország területét, és az ezt követ 15 hónap során 1500 katonákat és harci eszközöket szállító szerelvény távozott az országból. 1500 vonat szerelvény. Azért ez nagyon sok. A csapatkivonás lebonyolítását a pénzügyi elszámolás hosszú tárgyalás sorozata kísérte, és végül egy úgynevezett nulla megoldás született, amelyben a felek kölcsönösen lemondtak egymással szembeni követeléseikről, tehát egyenlőségjelet tettek a szovjet csapatok által hátrahagyott vagyon és az általuk okozott károk nagysága közé. Én azt gondolom, hogy ha ezt tényleg megvizsgálták volna, akkor valószínű, hogy ez inkább felénk billent volna el a mérleg, mert szerintem sokkal több mindent vittek ők el, mint amit itt hagytak nekünk. De ez csak egy zárójeles megjegyzés.
1: 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor a Záhony-Csapi hídnál lépte át a magyar határt, tehát az utolsó szovjet katona, és aztán ugye ugrunk az időben 2001-ig.
2: Igen, ugyanis 2001. május 8-án fogadta el a 2001. évi törvény, 17. törvény, az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadságnapjáról, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának emlékére június 19-ét az országgyűlés nemzeti emléknappá tette, június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává nyilvánította. Ez idén június 29-ére esik, ez minden évben egy mozgó dátum, de a 19-e, amire ma fókuszáltunk, az egy állandó dátum.
1: Milyen események kapcsolódnak ehhez?
2: A magyar szabadság napját országszerte sok helyen ünneplik évről évre. A fővárosban 1991 óta a budapesti búcsú elnevezésű rendezvénysorozattal emlékeznek a kivonulásra. Ilyenkor jellemzően a közterületeken, mint például a Clark Ádám téren, a Széchenyi téren, a Hősök terén, a Kóskároly sétányon, kulturális fesztivált, szabadtéri előadásokat, utcaszínházi műsorokat, komoly zenei koncerteket tartanak, és volt arra is példa, hogy az Óbó Óbudai szigeten lovas juniálist is megrendeztek.
1: Van-e olyan köztéri szobor, amely ehhez az eseményhez kapcsolódik?
2: Ugye a szabadságszobor az a Gellért-hegy tetején lévő szabadságszobor, amelyet a szovjet felszabadítási emlékműnek is építettek. Ez lett aztán, ez alakult át a szabadságszoborra, és ehhez a dátumhoz kapcsolódóan nagyon érdekes dolog történt, ugyanis egy évvel később, tehát a szovjet csapatok kivonásának az egyéves évfordulójára történt az, hogy a szabadságszoborot egy fehér, hófehér ejtőernyős lepel borította, két kis lyukat vágtak ki a szem helyén, és ez gyakorlatilag olyan volt, mintha a kommunizmus szelleme lebegett volna a város fölött, ez a lepel 4 napig volt a szobron, ehhez persze kerületi és fővárosi engedély is kellett, és aztán azt is tudjuk, hogy a szoborral kapcsolatban jó pár dolgot megváltoztattak, levésték a szovjet katonáknak a nevét, a cirilbetűs felírásokat, és aztán záróaktusként talapzatra felkerült az a ma is olvasható felirat, amely most már mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így sikerült tehát a felszabadítási emlékműből szabadságszobrot hozni létre.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban megszokhatták a hallgatóink, hogy nem csak olyan történetek érkeznek, amelyek szívderítőek, amelyek kedvesek, vagy valamilyen világnaphoz kapcsolódnak, vagy egy-egy sorozathoz, hanem bizony vannak olyanok is, amely mellett nem mehetünk el, és ez nem mindig a legszebb történet Budapest történetében. Most is egy ilyen érkezik, 1951. június 22-e a dátum, és a beszélgetésünk, vagy a műsor címe az is lehetne, hogy a legnagyobb magyar hajó. Katasztrófa.
2: Ez 75 évvel ezelőtt történt, és nem a fővárosban történt, de egy olyan hajó katasztrófáját ismerhetjük meg, amely épp a főváros felé tartott, és útközben érte ez a katasztrófa. A folyamhajózásról fogunk tehát előjáróban beszélgetni, amely egészen az 1960-as évekig a vasút után a második legjelentősebb tömegközlekedési ágazatnak számított, hiszen az autóbusz közlekedés az 1940-es években, 50-es években még épp hogy csak bontogatta a szárnyait, tehát a folyami hajózás főleg a Dunán nagyon-nagyon fontos volt. És a nyári időszakban különösen népszerűnek számított a Mohács és Budapest közötti folyamhajózási szakasz, elsősorban a kistermelők körében, akik így hozták fel az áruikat a dél-magyarországi részről, egészen föl a fővárosba, ugye a Nagycsarnok környékére érkeztek, és ott szinte egyből be tudták vinni a központi vásárcsarnokba a termékeket, ugye több más piacra is, de főleg a központi vásárcsarnokra. Nem véletlenül hívták tehát a korabeli köznyelvben ezeket a hajójáratokat kofajáratoknak. Ezek menetrend szerint közlekedtek, nyilván jóval hosszabb ideig tartott egy-egy hajóút, mint a vonatozás, de volt egy hatalmas előnye, mégpedig az, hogy nem kellett átszállni, és a kofák, illetve az utasok sokkal kényelmesebben utazhattak, a tágas fedélzeten, étterem is volt, napozó terasz is volt a gőzösökön, sokkal-sokkal jobb volt ez, mint egy szűkös vasúti kupéban tölteni az útnak a jó részét.
1: Van most egy konkrét hajó, én azt gondolom, amelyről beszélni fogunk. Melyik ez a hajó?
2: Ez a hajó 1916-ban állt szolgálatba, a Ferenc Ferdinánd hajóosztály egységeként, és a vízre bocsátása kora József főherceg nevet kapta. Ez egy több mint 60 méter hosszú, 8 méter széles lapátkerekes gőzös volt. Egy 550 lóerős, 3 expanziós gőzgép gondoskodott a hajtásáról, és ezt a hajót, amely eredetileg, ahogy mondtam, József főherceg nevet kapott, a kommunizmus miatt ugye át kellett nevezni, hiszen nem szerettünk semmit, ami a monarchiára vagy a nemesekre, az arisztokráciára utalt. Tehát ez a hajó később a Dömös nevet kapta, és 1947-től Mohács és Budapest között közlekedett. Ez egy nagyon elegáns gőzösnek számított. Volt rajta étterem, volt rajta szalon, séta és napozó fedélzet, és külsőre pont úgy nézett ki különben, mint a ma étteremhajóként működő Kossuth, amely a Lánchíd közelében a Dunakorzó mentén horgonyoz. Ez múzeumhajó is, tehát nagyon-nagyon hasonló ehhez.
1: Érkezzen akkor most az a dátum, vagy azok a napok, amely környékén történt az az esemény, amely adta a beszélgetésünk apropóját.
2: 1951. június 22-e az a nap, amiről ma beszélünk. Ez a nap is úgy indult, mint máskor. Tehát a Dömös hajóra már Mohácson nagyon sokan felszálltak, főleg kistermelők, hiszen a hétvége közeledett, és ez mindig is a piacot jelentette a fővárosiak számára. Itt nagyon sok az ellentmondás azzal kapcsolatosan, hogy pontosan hányan szálltak fel a hajóra, hányan voltak a hajón, hol és mikor szálltak fel. Az is ellentmondás tárgya, hogy felszállt egy 22 fős általános iskolás gyerekekből álló csoport, a fennmaradt visszaemlékezések közül több határozottan is azt állítja, hogy igen. A Dömös kikötött Mohács után Baján is, illetve Budapest felé haladva a közbenső kikötőkben is, és ekkora már jelentősebb késést halmozott fel, és a gőzhajó parancsnoka arra utasította az első kormányost, hogy vágjanak le egy kanyart, egy bizonyos Kovács-fok felüli kanyart. Ekkoriban a vízállás magas volt, ezért a manőver nem számított kockázatosnak, amit a kapitány viszont nem tudhatott, hogy a hajóállomás, itt Fajsz térségében vagyunk, a hajóállomás és a Kovács-fok között egy 1944-ben ledobott brit akusztikus akna lapult a vízzel elborított homokpadba ágyazva. Tehát ez volt az, ami tulajdonképpen sajnos emlékezetesítette ezt a napot.
1: 1944-ben mi történt?
2: Ugye ekkor zajlik Budapest bombázása, szőnyeg bombázása, egészen pontosan 1944. április 3-án indult a szőnyeg bombázás, az amerikai 15. légi hadsereg bombázó offenziája indult el ekkor, és a ledobott aknák helyzetének felderítésére éjszakai figyelő szolgálatot szerveztek a folyam mentén. Fajsz térségében, ahol most vagyunk, összesen 4 ledobott aknát figyeltek meg, ezek közül egy, az iszabba fúródva, a kioldása után felrobbant, egy másikat a tűzszerészek robbantottak fel, a harmadikra később pedig ráfutott a Struden német motoros hajó, a negyedik akna viszont betemetődött a Struden roncsa körül kialakult homokzátonyba. És közvetlenül a háború után ezt még rendszeresen kikerülték, de később feledésbe merült, illetve az 1951-es nagy áradás kimoshatta a halálos robbanóeszközt, és a sodrás odébb görgette az eredeti helyéről. Elkezdték ugyanaz aknamentesítést már 1945 végén, és 1950-re ezt befejezetnek tekintették, illetve erről szóltak a jelentések. A dömös hajó kapitánya tehát nem számított semmilyen előre nem látható veszélyre akkor, amikor erre a kerülő manőverre adott utasítást.
1: Tudom, hogy a legdrámaibb résznél hagyjuk abba, de ezt a történetet folytatjuk innen, de a következő részben befejezzük a történetet.
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ugye egy olyan történetbe kezdtünk bele, amely 1951. június 22-én történt, és hát ennek ugye a neve az is lehetne, hogy a legnagyobb magyar hajó katasztrófa. Ugye a folyami hajózás az a második legfontosabb tömegközlekedési ágazat volt a vasút után, és volt egy hajó, a Dömös hajó, amely elindult Mohácsról, nagyon sokan voltak a fedélzetén, és Budapestre tartott. Csak hogy itt az útvonalon volt egy olyan akadály, amelyről nem is tudhatták, hogy az akadály egy 1944-es szőnyegbombázás után megmaradt. Akna volt a folyómederben, beágyazva. Itt a Dömös nevű hajón a kapitány egy manővert hajtott végre, hogy egy kis kanyart kellett tenniük. A Dunán viszont azt nem tudták, hogy mi van a mederben. Innen folytatjuk.
2: Így van, és amikor a Dömös a feledésbe merült akna fölé ért, az alattomos robbanó szerkezet működésbe lépett. Úgyhogy ez az a pont, azt gondolom, ami tényleg a legdrámaibb. Amikor erről olvastam, a Titanic jutott eszembe, mert annyira hasonló a körülmény. A hajó fedélzetén kellemes, oldott hangulat uralkodott, sokan fönt a nyugágyakban heverészve élvezték a koranyári napsütést, mások beszélgettek, vagy éppen a hajó büfében tartózkodtak, és délután 2-kor ennek az idilli hangulatnak egy hatalmas detonáció robaja vetett véget. A robbanás a hajó tat bal oldalán, az orrfedélzet mögött, a kapitányi híd vonalában egy 1,5-2 méter széles léket nyitott a vízvonal alatt. Itt a víz hatalmas erővel beáramlott a kazánházba, és ez okozta a másodlagos detonációt a kazánrobbanás miatt. A robbanás erejétől a hajó ketté tört, a tat leszakadt, az orrfedélzet pedig felágaskodott, és egy ideig felfelé meredve állt ki a vízből, majd az is elsüllyedt. A Titanic filmben különben pont ugyanezt történt, úgyhogy tényleg annyira kísérteties a hasonlóság.
1: És akkor itt is, akik a fedélzeten tartózkodtak, ők voltak azok, akik a szerencsésebbek voltak.
2: Igen, mindenképpen, hiszen őket leröpítette a detonáció okozta légnyomás, és a vízbe kerültek. A gőzös belső tereit elárasztó vízből viszont nagyon sokan nem tudtak már kimenekülni. Mindezt látták a parton horgászók is, tehát ők voltak, akik legelőször értek a süllyedő gőzöshöz, azonnal a csónakjaiba ugrottak, és ahogy csak tudtak, próbáltak oda evezni a Dömös roncsához, hogy mentsék a bajba jutottakat. Minden bizonnyal az első pillanatok okozta sok, illetve sokan azt hihették, hogy a honvédség gyakorlatozik a közelben, tehát ez okozhatott némi késlekedést, de aztán a faluba érkeztek a horgászok, bevitték a hírt, hogy süllyed a Dömös, a plébános ekkor félrehúzatta a harangokat, az egész község persze felbojdult, és aki csak tehette, igyekezett a katasztrófa helyszínére, hogy mentsék a bajba jutottakat. Ez a katasztrófa tehát Fajsz község magasságában történt. Több fajszi lakos is volt, akinek a hozzátartozói felszálltak a Dömösre. Volt például egy helyi cigányasszony, akinek a lánya és a leendő veje éppen Budapestre indult esküvői ruhát venni, de a Dömös hajóval együtt szállt hullámsírba az a fajszi testvérpár is, akiket később holtukban összeölelkezve találtak meg a roncsban.
1: Tartott a mentés, gondolom, amennyire csak lehetett, dolgoztak nagyon keményen.
2: Igen, és ekkor már be is futottak az AVH, az Államvédelmi Hatóság emberei, akik szemtanúkra vadáztak, akikkel egyenként elbeszélgettek, megfenyegetve őket azzal, hogy senkinek sem nyilatkozhatnak a tragédiáról. Még ki sem szedték az összes holttestet, amikor már megkezdődött az eltussolási hadművelet. A Magyar Távirati Iroda másnap mindössze egy nyúlkfartnyi pársoros hírben tudósított a tragédiáról, azzal, hogy szinte mindenkit sikerült kimenteni, és hogy nem ismeretes, hogy mi okozta a Dömös tragédiáját. Pedig már a legelső vizsgálat is egyértelművé tette, hogy a 360 kg robbanó töltetet tartalmazó brit világháborús akna okozta a gőzös tragédiáját. Mivel Rákosi Mátyás korábban bejelentette, hogy aknamentesítették az egész Dunát, nyilván nem lehet meghazudtolni Rákosinak ezt a kijelentését, tehát a Dömös tragédiáját ezért hallgatásra és feledésre ítélték.
1: És én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik nem nyugszanak bele dolgokba, tehát kiderítik, vagy megpróbálnak utána járni az igazságnak.
2: Igen, először is, ahogy mondtuk az elején, nagyon ellentmondásos információk vannak arról, hogy hányan voltak a hajófedélzet. Lehet, hogy voltak 200-an, 250-en is, és azzal kapcsolatban sem lehetünk biztosak, hogy hányan vesztek bele a Dunába. Úgyhogy egy tény, a Fajsz község területén 34 összeégett áldozat holttestét földelték el, és a hajó katasztrófájából még Tolnánál, Fadnál és Mohácsnál is fogtak ki, illetve temettek el áldozatokat. Volt egy apa például, aki a katasztrófa után 2 héttel később tudta csak Mohácson azonosítani a tragédiában eltűnt 9 éves kislánya holttestét. életét. A legóvatosabb becslések szerint is 60-70 áldozat veszhetett oda Magyarország folyamhajózási történetének, tehát legnagyobb civil balesetében. Azt gondolom, hogy a város és a folyó történetéhez a sok szép és kedves történet mellett ez is hozzátartozik.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.
0: A most következő Pink Martinit élőben is meghallgathatják július közepén a Veszprém Festen.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés tréner, akit szeretettel és tisztelettel köszöntök. Szia, Viki!
2: Szia, Marian! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Korábban találkoztunk már itt a Dr. Jazzyben, és akkor emlékszem, hogy úgy hagytuk abba a beszélgetést, hogy akár folytathatnánk is még sok-sok órán keresztül, hiszen egy olyan területtel foglalkozol, amivel sokan foglalkoznak részleteiben. Te azonban egy olyan metódust állítottál össze, amit egyéni szinten, csoportos szinten is tudsz használni trénerként, gyerekeknél is és felnőtteknél is, ráadásul olyan szakemberekkel kapcsolódva, akik egy komplett fejlődési utat tudnak meghatározni egy légzés problémákkal küzdő gyereknél, vagy akár lehet, hogy felnőttnél is. A mai beszélgetés során elsősorban olyan tünetekből szeretnék kiindulni, amik konkrét jelek lehetnek arra, hogy valaki nem jól lélegzik, azaz szájlégző. Olvastam például az egyik cikkedben, hogy figyelni kell reggel a gyermek párnáját. Azon lehet például nyálnyom, vagy lehet például, hogy a lehelet megváltozik, vagy lehetnek olyan szörcsögések, amikre nem is figyel oda az ember annyira, mert azt gondolja, hogy hát biztos csak egy egyszerű nátha. Szóval, hogy nézzük meg akkor ezeket a jeleket, hogy például éjszaka mi történik a gyerekkel, amikor tulajdonképpen ő nem jól lélegzik?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, amit behoztál, mert szerintem nagyon keveset beszélünk az alvás közbeni rendellenes légzésről és légzészavarokról, főként a gyerekek esetében, ami nagyon komolyan érintheti a viselkedésüket, a fejlődésüket, akár az iskolai teljesítményben is meglátszódhat, hogyha egy kisgyermek nem jól lélegzik, és emiatt nem piheni ki magát. Amit mondtál is, hogy nyálfolt a párnán, ez egy tipikus jel lehet, hogy valószínűleg az éjszaka folyamán valamennyit nyitott szájjal aludt a gyermek. Ez is egy ilyen tipikus jel. Aztán, hogyha horkol, az ugye eléggé szembetűnő, és ez ugye akkor nagyon jelentős dolog, hogyha nem beteg egyébként a gyermek. Tehát, hogyha egészséges, de ennek ellenére is rendszeres a horkolás. Ami ide kapcsolódhat még, az a fogcsikorgatás kérdése, amire nagyon sok fogorvos csak legyint egyet, és rögtön pszichológushoz küldi a családot, mert hogy ez stressz. Holott ez egy jóval összetettebb probléma tud lenni, és adott esetben megint csak egy komplex team munka kell ahhoz, hogy ezt teljes mértékben meg tudjuk oldani. Aztán az éjszakai légzés kimaradások, amire különös tekintettel oda kell figyelni, ugyanis az alvási apnoé gyerekek esetében is előfordulhat, főként akkor, hogyha mandula megnagyobbodás van a háttérben, ez nagyon gyakran jelent.

0: mozgást belesorolhatunk, akár a szájlégzést, a horkolást, az apnoés eseményeket, vagy akár egyébként a hangos légzést alvás közben. Tehát amikor olyan erőltetettnek tűnik, hogy olyan szűk helyen halad át a levegő. Tehát igazából az lenne az ideális, hogyha egy pihenő körülmények között alvás közben nem hallanánk a légzést.
1: Hogyha visszaugrunk az időben egészen pici babához, például amikor szoptatja az anyuka a babáját, én úgy gondolom, hogy már akkor is lehet bizonyos jeleket, például ezt a szörcsögő hangot azért lehet észlelni.
0: Igen. Ugye a pici babáknál ott tényleg annyira szűk minden, hogy ez akár ilyen ideiglenes is lehet. Gyakran mondják is a gyermekorvosok, hogy majd ki fogja nőni a gyermek, azért erre oda kell figyelni, mert hogyha megmarad, akkor nyilvánvalóan foglalkozni kell vele. Ugye amit mondtál a csecsemőknél, ott a szoptatás egy nagyon kritikus történet, hogy ott is lehetnek olyan kis eltérő jelek, amire nem biztos, hogy az édesanyák felkapják a fejüket, de sok-sok év múlva nálam kiderül a konzultáció, hogy már akkor voltak olyan apró jelzések, ami arra utalt, hogy a szoptatás körül nem volt minden rendben.
1: Az éjszakai rossz alvás, mert én úgy gondolom, hogyha nem kap rendesen levegőt a gyerek, akkor biztos, hogy ez egy rossz alvásnak, nem jó minőségű alvásnak számít. Együtt járhat azzal, hogy utána másnap rossz kedvű, nem tud úgy teljesíteni, karikásak a szemei. Én például belefutottam többször is abba, hogy gyermekorvosok ilyenkor nagyon helyesen vérképet kérnek, kiderül nagyon gyakran, hogy vitaminhiánya van a gyereknek, és így tovább. Tehát elindul végül is egy tulajdonképpen jó útvonal, de mégsem tökéletes a megoldás.
0: Igen, mert amivel én foglalkozom, őszintén szólva a gyerekorvosok azokat nem ismerik. És ezeket azért merem ilyen bátran kijelenteni, mert nagyon sok orvossal találkozom olyan értelemben, amikor szülőként keresnek meg a saját gyermekük problémája kapcsán. Tehát sokszor ezek a problémák, ezek rejtve maradnak, amikor csak egy gyerekorvosi vizsgálat történik, vagy akár egy fülorgégészeti vagy fogorvosi vizsgálat. Nagyon sok olyan esetet hallok a szülőktől, ahol egészen nyilvánvalóvá válik számomra, hogy ezeket a dolgokat, amivel foglalkozom, a legtöbb orvos nem ismeri még. Tehát még abszolút nincs benne a szakemberek között sem a köztudatban.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit a szájlégzés tünetei és ennek korrigálása kapcsán Balog Emese Viktória légzésszelidítő légzéstrénerrel.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzivel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk itt a Jazzin, a Dr. Jazzy vendége Balogh Emese Viktória, légzés szelidítő, légzés tréner. Vékony jég az, amikor ADHD-val, vagy részképességzavarokkal, vagy esenivel kezdenek el egy gyereket diagnosztizálni, és könnyen lehet, hogy tényleg mutatja is a tünetek egy részét, miközben lehet, hogy nem úgy van idegrendszeri probléma a háttérben, ahogy azt elsőre gondolnánk.
2: Igen, ez most egy nagyon hot topic, úgyhogy beszéljünk is róla. Tehát az ADHD-szerű tüneteket kötik össze az alvás közbeni légzészavarral, tehát itt fontos kijelenteni azt, hogy nem a konkrét ADHD-ról beszélhetünk ilyenkor, hanem csak a tünetek nagyon-nagyon hasonlóak, és ezért ugye a tünetek alapján akár meg is kaphat valaki egy ilyen diagnózist. A Magyar Fogorvosi Kamara szaklapjában van egy 2024-es cikk, ami egy angol cikknek a fordítása, és ott konkrétan fogorvosi szempontok szerint beszélnek erről a problémáról, hogy mennyire fontos a gyerekeknél az anatómiát, a fogazatot, a szűk gótikus szájpadlást észrevenni, mert nagyon hajlamosítanak az alvás közbeni rendellenes légzésre, és ezáltal az ADHD-szerű tünetekre. Tehát szerintem, ahol felmerül a figyelemzavar, ott egy fülorgégészeti vizsgálat alap, és hogyha esetleg nem jutnak előrébb, akkor pedig érdemes hozzám ellátogatni.
1: Most elhangzott két hívószó is, a gótikus szájpadlás, ez mit jelent pontosan?
2: A gótikus szájpadlás az tulajdonképpen egy következmény. Az annak a következménye, hogy a nyelv az nyugalmi helyzetben nem a szájpadláson szokott lenni, hanem valahol középen vagy alul, és emiatt a szájpadlás nem fejlődik kellő szélességűre, és nem lesz elég lapos, és egy ilyen gótikus felfelé ívelő szűk szájpadlást látunk ilyenkor, és ehhez tartozik általában egy szűk fogív is, tehát torlódott fogazatot látunk. Egy maradó fogazaton, tejfogazatnál pedig nincsenek rések a tejfogak között, ez már egy komoly figyelmeztető jelzés lehet.
1: Azt mondhatjuk-e, hogy egy szájlégzés esetén, egy rossz légzés minta esetén épp az impulzív része erősödik fel az ADHD tüneteknek?
2: Ez abszolút lehet, akkor is, hogyha ugye éjszakai légzészavarról beszélünk, és akkor is, hogyha napközbeni szájlégzésről, mert hogy maga a szájlégzés, az idegrendszer úgy fordítja le magának, hogy az egy ilyen stressz helyzet, egy túlélő mód, tehát aktivitásban van a gyermek, és akkor nem lepődünk meg azon, hogyha impulzívabb, egész nap pörög, lóg a csilláron, és úgy kell leszedni, és hát ugye kijelenthető az, hogy a viselkedés zavarok a pihenéssel, az alvás minőségével nagyon szorosan összefügg, ami ugye nem csak figyelemzavarban nyilvánulhat meg, nem csak impulzív viselkedésben, hanem akár ilyen érthetetlen meltdownokban is.
1: Az mit jelent?
2: A meltdown azt hát magyarra úgy fordítjuk, hogy leolvadás, ilyen nagyon erős hisztinek tűnik, aminek nem igazán látunk okát. És sokszor rá is szoktam kérdezni a konzultáción, hogy ezeknél a szülő számára zavarónak kijelentett viselkedések mögött van-e bármilyen ok, hogy tud-e bármilyen okot hozzá kötni, vagy csak úgy a semmiből jelentkezik ilyenkor, és nagyon gyakori az, hogy tényleg csak így a semmiből érkezik meg. De ugye ez egy picit árnyaltabb, mint hogy csak a légzés részre leszűkítenénk, mert itt a szenzoros integrációs zavarok feldolgozás is egy fontos tényező, és az idegrendszer érettségének az állapota.
1: Amikor például általános iskolában azzal találkozunk, hogy bizonyos dobozokba rakják be a gyerekeket, ugye ez fontos is lehet, hogy szüksége van-e fejlesztő pedagógusra, akkor ott nézik az idegrendszer fejlettségét. Tegyük fel, hogy valaki esetleg még gyógyszeres kezelésre is szorul, hiszen hogyha olyan típusú a magatartás zavar, akkor próbál segíteni neki ugye a terapeuta. Ebben a nagy káoszban megtalálni a gyökérokot, az nagy kihívás.
2: Ez nagyon nagy kihívás, ezt abszolút én is látom. Ugye én mozgásfejlesztő gyermekjoga oktató is vagyok, és rálátok az ilyen idegrendszeri eltérésekre, a tipikus mozgásfejlődés, és ezekre ki is térünk a konzultációk során, és hát itt jön képbe az, hogy egy jó team munka, ahol akár egy mozgásfejlesztő szakember, egy szenzoros integrációs problémákra specializálódott pszichológus, ők részt vehetnek ebben a komplex vizsgálatban akár. És akkor megnézzük a légzést, megnézzük az idegrendszer állapotát mozgáson keresztül, keresztül, még behoznám a fennmaradt csecsemőkori reflexek kérdéskörét, mert az is nagyon fontos, és akkor ugye maga így a pszichológiai rész, de konkrétan ez a szenzoros szemlélet, én most ezeket látom ilyen nagyon top-top dolgoknak, amikkel mindenképpen foglalkozni kell.
1: Most, hogy említetted egyébként a visszamaradt csecsemőkori reflexeket, ugye erre nagyon jó tornákat dolgoztak már ki, de hát attól a rossz légzés még ott marad. Fellángolhatnak újra a tünetek?
2: Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Most engem is egyre jobban foglalkoztat a fennmaradt csecsemőkori reflexek kérdésköre, mert hogy bizony a légzéssel van összefüggés. Például egy fennmaradt móró reflex, amikor bebe kapcsolgat a nap során, ugye az egy fokozott szimpatikus idegrendszeri működést hoz létre, ami egy szaporább légzéssel jár. Tehát ott már bejön a képbe a légzés része, és ezért is gyakran hozom be a szülőknek ezt a fennmaradt csecsemőkori reflexek kérdéskörét is, hogy akkor egy ilyen reflexvizsgálatra adott esetben menjenek el. És a másik, ami nagyon-nagyon izgalmas dolog, az állandó rágcsálás. Én már rengeteg olyat találtam, hogy az állandó rágcsálások mögött, amikor a miofunkcionális trénert szétrágja a gyermek a helyes használat helyett, hogy bizony ott voltak a fennmaradt csecsemőkori reflexek.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés trénerrel a száj légzés kapcsán. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, itt a Jazzin, a Dr. Jazzy vendége, Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés tréner. A témánk többek között a szájlégzés és a szájlégzés okozta tünetek, következmények, illetve ezek lehetséges gyógyítása, korrigálása. Eddig arról beszéltünk, hogy az idegrendszeri fejletlenség miatt, meg a légzés problémák miatt kerül egy bizonyos állapotba a gyerek. De megfordítható-e a folyamat azzal, hogy ha helyesen kezd el lélegezni, akkor az idegrendszer is gyorsabban behozza a lemaradást? Magyarán fejleszthető-e az idegrendszer a helyes légzéssel?
2: Természetesen igen, abszolút látok ilyen hatásokat, akik TSMT-znek, különböző reflexgátló tornákra járnak, hogy a légzéssel kombinálva megsokszorozódik mindkettőnek a hatékonysága, és hogy a gyerekekre sokszor már nem ismernek rá az óvodai gondozók, olyan sokat változott a viselkedése.
1: A másik hívószó, ami elhangzott az előbb, ugye a szenzoros. Hogyha valaki beüti ezt a keresőbe, akkor ömlenek a cikkek, hogy milyen szenzoros problémákkal találkozhatunk, és ebben benne lehet az evészavartól kezdve a taktilis ingerek zavarán át mindenféle. Hogyha a gyereknek van egy túlérzékenysége mondjuk a hallásában, vagy az érintésben, helyes légzéssel azt lehet-e tompítani?
2: Én azt gondolom, hogy a különböző szenzoros tünetekre is tud pozitívan hatni a légzés, és vannak is külön olyan területek, amik nagyon gyakran összekapcsolódnak, és az általad említett hallás az pont egy ilyen, hiszen ugye nagyon sokan küzdenek mandula problémákkal, ordugulással, ami ugye konkrétan a hallást is sok esetben érintheti, akár időszakos halláscsökkenést is okozhatnak ezek a problémák.
1: Találkoztam egy nagyon érdekes kifejezéssel szintén a te cikkeid között, ez az Airway Circle nemzetközi szervezet. Mit kell róluk tudni?
2: Az Airway Circle az egy olyan nemzetközi szervezet, ami légútfókuszú szakembereket tömörít magába, tehát fülorgégészek, fogorvosok, miofunkcionális terapeuták, oszteopaták, tehát hasonló szakemberek gyűlnek ott össze, és egy nemzetközi szervezet, tehát több kontinensen vannak jelen a tagok, és amellett, hogy a nemzetközi kapcsolódást segíti a szervezet, van egy edukációs része a tagok felé, hétről hétre közzé tesznek olyan podcast beszélgetéseket, amik a világ top szakembereivel készülnek. És hát akkor én ennek vagyok az egyetlen magyarországi tagja. Innen hozom a tudást, tehát tényleg a legjobb, legmodernebb információkat hozom el a hozzám fordulóknak, és ezzel igyekszem nekik segíteni.
1: Műszeresen mit lehet mérni?
2: Online dolgozom 100%-ban, tehát tulajdonképpen én csak fényképeken vagy videókon találkozom a gyerekekkel, és nagyon sokszor a szülők ilyenkor egy kicsit hátrahőkölnek, hogy de akkor én hogy fogok tudni bármit mondani a gyerekekről, és egyébként nagyon-nagyon jól meg lehet mondani így is, hiszen az arcok számomra beszélnek. Látom azt, hogy milyen a fogazat, látom a szájpadlást, látom az izomműködést, a nyelvet, nyelvféket. Ha nem is tudok semmit egy gyerekről, csak a képeit látom, már nekem az rengeteget elmond.
1: Elhangzott még a miofunkcionális terápia is, többször a beszélgetésünk során, sőt, te magad is dolgozol ilyen szakemberrel. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
2: Alapvetően a miofunkcionális terapeuta, mint szakember, az külföldön egy létező szakember tulajdonképpen. Itt Magyarországon a logopédusokat hívják így, hogy miofunkcionális nyelés terapeuta, és ez alatt egyébként nagyon egyszerűen a nyelvlökéses nyelés terápiáját értik. A hazai logopédusok viszont nem rendelkeznek olyan légzés és fogászati fókuszú tudásanyaggal, mint a nemzetközi miofunkcionális terapeuták. Tehát itthon inkább csak a nyelésterápiát értjük ez alatt.
1: A nyelésterápia azt jelenti, hogy nyelészavart fog oldani a terapeuta?
2: Ugye alapvetően, hogyha valaki nyelvlökéses nyeléssel nyel, akkor az egy nem megfelelő nyelés, mint ami befolyásolja a fogazatot, az izomműködést, és ennek a helyreállításán dolgoznak ilyenkor terápiás keretek között.
1: De ez kialakulhat később, mondjuk stressz hatására?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy akár lehet is ilyen, például akár egy fogvesztésnél, egy sérülésnél, vagy valamilyen hasonlónál el tudom képzelni, vagy akár foghúzásos fogszabályozást követően.
1: Amivel gondolom nem értesz egyet.
2: Igen, jól gondolod, bár én nem vagyok fogorvos, de alapvetően én légzésfókusszal dolgozom, tehát a fogászati beavatkozásoknak is van valamilyen hatása a légútra, légzésre, és a foghúzásos fogszabályozás az nem egy pozitív dologgal járó történet, hogyha a légzést nézzük.
1: Bár érdemes lett volna már az elején ezzel indítani, de hát annyira természetesnek vesszük a légzést, hogy szintén föl sem merül bennünk, hogy valójában mikor lélegzünk jól, pláne hogyha gyerekről beszélünk. Honnan tudod, hogy egy gyerek pont helyesen lélegzik?
2: Hát alapvetően, hogyha megnézzük a has vagy a mellkas területét, akkor a has területét kell, hogy lássuk dominánsan mozogni a gyerekeknél. Ugye az, hogyha a gyerekeket úgymond gyorsan lélegezve látjuk, hogy sokat lélegzik egy percen belül, az nem feltétlenül baj, mert hogy a gyerekek percenkénti légzés száma az alapvetően magasabb, mint a felnőtteké, de pont ezt fontos lenne figyelembe venni akkor is, amikor légzőgyakorlatokról beszélgetünk, mert akkor máshogy hat egy gyermekre ugyanaz a légzőgyakorlat, amit felnőtteknél használnánk. Alapvetően az lenne az ideális, hogyha a has területét látnánk mozogni, tehát az lenne a jó. A mellkas területe ilyenkor nagyon kicsit mozog csak. Viszont, hogyha a mellkas területe mozog dominánsan, vagy akár a vállak is bekapcsolódnak, na az az, ami egy figyelmeztető jelzés ilyenkor.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk Balogh Emese Viktória légzésszeridítő légzéstrénerrel. A témánk továbbra is a száj légzés, ennek tünetei, következményei és korrigálása.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Balog Emese Viktória légzés szelidítő légzés trénerrel. A témánk továbbra is a szájlégzés. Köszönöm, hogy a vállakat behoztad, ugyanis a másik nagyon érdekes felismerés volt számomra, amikor arról írsz az egyik anyagodban, hogy a vállaknak a tartása, a nyaki gerincnek az elmozdulása, azt hiszem, hogy fogalmazhatok így, az egész gyereknek a görnyedtsége, hogyan függ össze a helytelen légzése? Beszéljünk erről egy kicsit.
2: Hogyha egy gyermek szájlégző, akkor ugye ki van nyitva a szája, és ez okoz egy olyan érzetet, vagy okozhat egy olyan érzetet, hogy nincs elég levegője, és próbálna több levegőhöz jutni, és ilyenkor előrébb tolja a fejét, és létrejön egy előrehelyezett fejtartás. És hogyha 0-24-ben szájlégző egy gyermek, akkor ez a kompenzáció is 0-24-ben az ő sajátja lesz, és megérkezünk egy nagyon kedvezőtlen testtartáshoz, ami nem csak a nyaki szakasz hat nagyon kedvezőtlenül, hanem az egész gerincnek a stabilitására és az egész testtartásra, a mozgás minőségre.
1: Ha mondjuk ő jár gyógytornára, ami nagyon gyakori most az általános iskolákban, és megszokja, hogy ki kell húznia magát, akkor nem lehet, hogy automatikusan átvált helyes légzésre?
2: Ugye alapból én ezt a húzzuk ki magunkat nem annyira szeretem, mert hogy ez nincsen részletezve, hogy mit is jelent. És én mindig oda szoktam figyelni arra, hogy a gyerekek pontosan tudják, hogy mi az a pár dolog, amire figyelniük kell, és onnantól már helyesen meg tudják csinálni, anélkül, hogy így feszengenének valahogy, mert hogy ezt a húzz ki magadot próbálgatnák. Tehát itt fontos arra kitérni, hogy itt a gerinc nyújtózása lenne egy fontos hívószó, hogy megnyújtóztassuk a gerincet. Tehát például a fej tetővel nyújtózzunk felfelé a plafon irányába. Gyerekeknek úgy is lehet mondani, hogy mintha a fejed tetején lenne egy lufi, az húzna téged felfelé, és gyönyörűen megcsinálják. És már egy fokkal sokkal szebb lesz a testtartásuk, és akkor ugye a vállaknak pedig fontos, hogy távol legyenek a fülektől. Nagyon gyakran felhúzzák a vállakat a fülhöz. Ez egyébként egy tipikus ilyen stressz jelzés is szokott lenni. És ilyenkor ugye figyelünk arra, hogy a vállak azok szépen le legyenek engedve, és hogy ne legyenek előre esve.
1: A stresszt említetted, és már olyan régóta meg akartam tőled kérdezni egy nagyon érzékeny témát. Nagyon sok gyerekkel találkoztam korábbi években, aki súlyos, krónikus stresszben élt, akár családi háttér, bántalmazás, iskolai, bármit lehetne most említeni. Klinikai vizsgálatok is mutatják, hogyha valaki súlyos stresszben él, vagy PTSD-s tünetei vannak, akkor a légzés mintája megváltozik. Kapkodó lesz, hiperventilálás előfordulhat, és így tovább. Amikor te ilyennel találkozol, akkor mit tudsz tenni? Mert ott úgy képzelem, hogy egy pszichológiai segítségnyújtás lenne az elsődleges. Én ezt jól gondolom?
2: Én abszolút mindig beszoktam hozni ilyenkor, hogy kérjenek pszichológustól segítséget, és ugye itt fontos, hogy nem csak a gyermekről beszélünk, hanem a környezetről is, tehát az egész családról kell ilyenkor beszélni. És az a tapasztalatom, hogy a nálam tanult légzőgyakorlatok azok nagyon-nagyon segítik a gyerekeket abban, hogy megtanuljanak megnyugodni, hogy egyáltalán megismerkedjenek a nem pörgő állapottal, mert gyakran furcsa ismeretlen lehet az a gyerekeknek, hogy csak feküdj le a hátadra és figyeld, ahogy a hasad mozog. És nekik ez idegen lehet, mert annyira kiveszett az életükből a pihenés, vagy ez a úgymond semmittevés, akár csak pár percig, hogy egy picit ehhez is hozzá kell őket szoktatni, meg kell ismertetni velük ezt is.
1: Tehát jól gondolom azt, hogy mondjuk PTSD vagy krónikus stressz hatására, még hogyha helyes volt az eredeti légzés, akkor is megváltozik.
2: Igen, ezt minden esetben tapasztalom, hogy a légzés az abszolút leköveti ezeket a negatív eseményeket, és ugye az idegrendszer is benne tud ragadni ebben az állandó készültségben.
1: Mondjuk, hogyha valakinek például szülés vagy születési traumája volt, elképzelhető, hogy pont egyébként normális lett volna a légzése, de a szülés körüli, tehát a perinatális stressz miatt alakul ki ez?
2: Attól függ ugye, hogy mi történt a szülésnél, de ugye maga már a túlzott oxitocin adagolás, a kívülről érkező oxitocin problémákat tud okozni, vagy problémákat okozhat, akár a mozgásfejlődés, vagy akár a légzés területén, hogyha az orr megsérül, az is problémát okozhat. Ugye a rövid nyelvfék, ami igazából nem egy szülés körüli trauma okozata, hanem egy genetikai dolog, viszont nagyon fontos, hogy arra is felhívjuk a figyelmet, hogy ellenőrizzük.
1: Még egy kérdés a szüléssel kapcsolatban, ugye nagyon sok a korai szülés, és ugye az biztos, hogy tüdőérlelőt kell kapni ezeknek a gyermekeknek. Befolyásolhatja bármilyen módon a későbbi légzés mintáját az, hogy tüdőérlelésre szorult?
2: Nem tudok olyan tanulmányról, ami ezt vizsgálta volna, nem néztem utána őszintén szólva, de az biztos, hogy a koraszülöttség az maga már egy kockázati faktor, hogy valami probléma lehet később a légzésével. És itt egyébként egy picit más nézőpontot hoznék be, hogy vannak olyan pici babák, koraszülött pici babák, akiket orszondán keresztül táplálnak. És hogy volt konkrétan olyan esetem, hogy egy orszondás táplálás olyan mértékben elferdítette egy kis csecsemő orrsövényét, hogy ő onnantól szájlégzésre kényszerült. Tehát nagyon fontos lenne a csecsemők körüli szakembereknek akár erre is nagyobb figyelmet fordítani.
1: Innen folytatjuk azonnal a dr. Jazzit Balogh Emese Viktória légzés szelidítő légzés trénerrel a szájlégzés kapcsán. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Balogh Emese Viktória légzésszelídítő légzéstréner. A témánk a továbbiakban is a szájlégzés, ennek tünetei, következményei és a lehetséges korrigálás. Ilyenkor tavasszal, nyár elején nagyon sokan tapasztalnak allergiás tüneteket. Na most egy gyereknél ez még kellemetlenebb, mert egy felnőtt beveszi a gyógyszert, amit ugye az orvos felírt, de egy gyereknél még annyi minden fejlődik közben. És lehet, hogy rákényszerül arra, hogy mondjuk orsprét használjon, vagy bármi egyebet. Tehát ha például mondjuk egy asztmás jellegű dolog kialakul, vagy allergia kialakul, azon tud-e segíteni az általad használt helyes légzésre szoktató metódus?
2: Mindenféleképpen, hiszen ha már azt megtanulják a gyerekek, hogy hogyan ne lélegezzenek olyan nagyokat, akkor már mondjuk kevesebb allergén fog a szervezetükbe bekerülni. Hogyha a szájlégzést meg tudjuk oldani, akkor már az orr szűrő funkcióját ki tudjuk használni szintén az allergénekkel szemben. Tehát ugye a szájlégzésnél az is egy probléma, hogy egyáltalán nem szűri, nem melegíti, nem párásítja a belélegzett levegőt. És ugye a levegő mennyisége az is egy fontos szempont, hogyha a helyes légzésről beszélünk. Illetve a másik az pedig a széndioksziddal szembeni érzékenység, amin szintén dolgozunk a légzésszelidítő légzéstréningeken, és az is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a kellemetlen tünetek tudjanak enyhülni.
1: Tehát, hogyha egy szülő azt látja, hogy nagy valószínűséggel allergiás tünetei vannak a gyereknek, és elviszi mondjuk egy légzésszelidítésre, légzéstréningre, akkor azt mondhatjuk, hogy talán még az allergiás tünetek is nagyon elcsendesednek, vagy akár megszűnnek?
2: Abszolút tapasztalok ilyen változásokat, hogy nagy mértékben redukálódnak ezek a tünetek. Viszont itt fontos azt elmondanom, hogy ilyenkor én mindig javaslom a szakorvosi vizsgálatot, akár egy allergia vizsgálat, akár csak egy általános vizsgálatot is.
1: Ha most valaki szeretne jelentkezni egy légzésszelidítésre, akkor ott szülőként fog részt venni, tehát nem a gyerek lesz az első, ha jó a képzelem, hanem a szülővel kezdesz el foglalkozni. Hogyan pontosan?
2: Igen, nálam a szülők vesznek részt a programban, hiszen az egy fontos dolog, hogy a gyerekek és a szülők együtt vegyenek részt ebben aktívan, hogy ők együtt gyakoroljanak, hiszen ez egy nagy elszánást igénylő program mindenki részéről, és fontos, hogy a gyermek érezze azt, hogy valóban ott van mellette a szülő, és ő is csinálja, és adott esetben a szülők meglepődnek azon, hogy ja, hát ez nem is olyan egyszerű. És ez egyébként tud belevinni az egészbe a légzés tréningen és a légzés javításon túl egy minőségi együtt töltött időt, amire egyébként a gyerekek nagyon éheznek, hogy végre a szüleikkel legyenek, és együtt csináljanak valamit.
1: A szülőknek mi a visszajelzés? És ők végig csinálják-e a gyakorlatokat, vagy inkább a gyerekre fókuszálnak?
2: Ez eléggé változó szokott lenni, ugye nagyon különböző életkorú gyerekek jönnek hozzám 4 évestől akár 13 évesig, és vannak olyan 13 évesek, akik nagyon tudatosak, tudják, hogy miket kell csinálni, és volt ilyen, hogy mondjuk elváltak a szülők, de ő az apukánál is megcsinálta egyedül a gyakorlatokat. Tehát változó, hogy kinek mekkora támogatása van szüksége, de az én javaslatom az, hogy együtt csinálják a programot napi szinten.
1: Ha életkor szerint kellene meghatározni, mi a legfiatalabb életkor, ahol már lehet foglalkozni a gyerekkel a légzésszelidítés kapcsán?
2: Maga a légzésszelidítő légzéstréning az 4-5 éves kortól elérhető, de már egyébként 2,5 éves kortól konzultációban tudok segíteni, és ott nagyon-nagyon gyakran van az mostanában, hogy pár hét alatt szemmel látható eredményeket érünk el, akár olyan értelemben, hogy az eddig horkoló kislány csendesen alszik, és írja az anyuka, hogy alig akarja elhinni.
1: Bár most a gyerekekről beszéltünk, azért nekem eszembe jutott az is, hogy 80-90 éves férfiak, nők gyakran számolnak be légzés problémákról, ugye, ahogy a test funkciója, az élettani funkciók változnak. Egy ilyen öregedési folyamatban meg lehet-e állítani légzési problémákat, hogy a tüdő már nem 100%-osan működik, hogy vizesedik a test, hogy már nehezebben veszi a levegőt az idős ember?
2: Én azt gondolom, hogy a helyes légzés, mint a elsajátítás, az bármilyen korban hasznos lehet, de nyilvánvalóan sok éve fennálló problémákon olyan óriási nagy javulást nem biztos, hogy el tudunk érni.
1: De elképzelhető, hogy idős emberrel is tudsz foglalkozni.
2: Persze, abszolút, igen.
1: Minden egyéb információ, közelgő tanfolyamok nyáron lesznek?
2: Abszolút, igen, mert kérdezték is tavasszal, hogy ugye lesz nyáron is.
1: De akkor elérhető minden a weboldaladon keresztül.
2: Így van.
1: A Dr. Jazzy vendége volt Balogh Emese Viktória, légzés szelidítő, légzés tréner. A mostani beszélgetésünk fókuszpontjában a tünetek, a lehetséges kezelési módszerek és az allergia kezelése állt. Viki, nagyon köszönöm, hogy újra találkozhattunk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A kánikula miatt másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, tárgyalják az Európai Unió következő költségvetését. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síta Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lépett életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Már tárgyalja az Unió a következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-tól 500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre is, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A múzeumok éjszakáján idén is indít külön járatokat a BKK. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet utazni, ezekre kizárólag a nosztalgia vonaljeggyel vagy a nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Fokozódik a kánikula, a hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. A kánikula miatt szombattól kedd éjfélig másodfokú hő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó estét kívánok! Budapesten a hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között pedig a II. Rákóczi-Ferenc úton, illetve a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnapig egyirányúsították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. A 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Ma éjféltől szombat hajnalig a Fehérvári úton a Bocskai út és a Vásárhelyi Pál utca között egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sínekre terelik, daruzás miatt. Kovács Botont, BKK Info.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 17 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Gruppen Swing és Gáer Bálint közös a Bár lennék hős érkezik nem soká. 2006-ban alakult a Gruppen Swing 10 profi zenészből, és rögtön a harmadik Jazzy dalversenyen a döntőbe kerültek. Akkor énekesük Gáer Bálint pedig megkapta a legjobb férfi énekes díját. Alto Parlantétől kezdünk. A Cambiarás érkezik a mexikói elektronikus zenei formációtól. A duó egyedi hangzása a latin zene ritmikai alapjait és a tradicionális árnyalatait ötvözi modern elektronikus zenei textúrával.

0: Jazzy Lexikon.
1: A világ első közparkja a budapesti Városliget. Az egykori mocsaras területet Mária Terézia parancsára feltöltötték és fákkal ültették be. A park ebben az állapotában nem volt alkalmas nagyobb építkezésre. A 19. század végére a fák között sétautak alakultak ki, ezzel pedig a sok főúri díszkert mellett megszületett az első szabadon látogatható közpark.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Daft Punk egyik dalát hozom, a Fragments of Time érkezik, a francia elektronikus zenei duótól, akik 1990-es években a House mozgalmak idején komoly népszerűségre tettek szert. A zenéjükben a house, a techno, a 80-as évek popja vegyül a 70-es évek funkjával. Mezzo Fortétől is hozok egy felvételt, a Garden Party-t. 1977-ben alakult az izlandi instrumentális jazz-funk fúziós jazz együttes, a legismertebb számuk a Garden Party, amely felkerült a brit slágerlistára is. És Sylvia Bennettől kezdünk egy felvétellel most a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel fő beszerzési forrásai Beszterczebánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Anthony Romeo egyik dalát, az I Won't Let You Go-t fogom elhozni önöknek. Az olasz DJ és producer többnyire Olaszország, Albánia, Moldova, Ukrajna, Svájc, Görögország, Olaszország legjobb klubjaiban játszik. AD, Family Fortune és Betty Black közöse is jön a Cry Me a River. Izgalmas R&B soul és elektropop előadó, aki a New York-i alternatív zenekarán, a Kudun keresztül szerzett hírnevet. És Candy Dulfertől is hozok egy felvételt. Holland szaxofonos énekes, a smooth jazz és funk műfajokban tevékenykedik. Szaxofonjátéka különleges és azonnal felismerhető a mély hangzásáról és a szenvedélyes előadás módjáról. És kezdjünk Adrian Cassada és inkább a Shakedown közösével a Spirit-cel.

Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk. To get it on.

0: Jazzy Lexikon.
1: A 19. században a sörgyárak még gyermekcipőben jártak. A pesti serrendtartási törvény ugyanis szabad utat biztosított a kis serfőzdéknek 1843-ban, ám a kereslet még nem volt számottevő. Az aranyló nedű inkább az alsóbb osztályoknál lett népszerű. Ahhoz, hogy a sör az úri körökben is népszerűvé válhasson, az 1875-ös nagy filoxéra járványra volt szükség, mely a hazai szőlő állomány kétharmadát kipusztította és az egekbe lökte a bor árát. Meg persze kellett hozzá egy kiváló üzletember, Anton Dreher, aki már megvetette a lábát Kőbányán, és mire a járvány végig sepert az országon, már rendelkezett akkora gyártói kapacitással, hogy aránylag olcsó alternatívát nyújthasson a szórakozásra szomjas tömegeknek.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Cseres Rezső, a Szomorú Vasárnap című dal halhatatlan zeneszerzőjének miniszobrát a Kispipa vendéglő falán helyezte el a szobrász Korotkó Mihály. Cseres utolsó éveiben éttermi zongoristaként itt kereste a kenyerét, és nem messze innen a Dob utca 46/B számú házban született. Kolotkó egy pipa alakú domborjárművön jeleníti meg a komponistát. A pipából felszálló füst a wifi logó formáját ölti, szemléletesen utalva arra, hogy a Szomorú Vasárnap dallamát az egész világon ismerik, és az internetnek köszönhetően számtalan feldolgozásban, előadásban már ki meghallgathatja és megnézheti. Cseres Rezső 1932-ben szerezte a Szomorú Vasárnap zenéjét. A hozzáírt dalszöveg érzékletesen mutatja be a meghalt kedves, pótolhatatlan hiánya miatti kétségbeesést és a vágyakozást a túlvilági találkozás iránt. Az első felvétel 1935-ben készült el, és rövid idő elteltével híres hírhet lett Magyarországon és külföldön egyaránt. A slágert az öngyilkosok himnuszának nevezték, mivel elterjedt a hír, hogy az életüknek önkezükkel véget vetők mellett sokszor találták meg a dalkottáját. Bizonyára előfordulhatott ilyen eset, hihetőbb azonban az a verzió, hogy egy ügyes marketing fogásról volt szó.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót péntek óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13, a déli Herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani vasárnap, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, elmúlt 18 óra, kezdődik a Jazzy Lexikon. Jó napot kívánok, Lepkényi Dóra vagyok. Gregory Porter egyik dalát, az Everything You Touch Is Goldot fogom elhozni. 1971-ben született a Grammy-díjas amerikai jazz énekes, és már az első albuma Grammy jelölést kapott. 2015-ben a Jazz FM Awards-on másodszor is elnyerte az év nemzetközi jazz művésze díjat. És Leisure-től kezdünk a Let It All Out-dal. Az öt tagú új-zélandi kollektíva soul, funk és pop elemeket ötvöz lágy pszichedelikus hangzással.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Jánoshegy és a Hárshegy közötti nyerekben a 13.-14. század fordulóján kolostort építettek a pálosok, amely az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend. A Szent Lőrinc kolostor olasz építőmesterek remek műve volt, helységeit gazdagon aranyozott fafaragványok díszítették. A kolostornak Mátyás király pallosjogot is adományozott, és sokat időzött a pálos szerzetesek társaságában. Nevük után a Hárshegyet egy időben Pálhegynek, a Pasarétet Pálvölgynek, az Ördögárkot Pálpataknak

bevezték. A mohácsi csata után 10 napig tartó pusztító munka árán rombolták le a kolostort. A szerzetesek legnagyobb része elmenekült, de 25-en ott lelték halálukat. A kolostorom maradványaiból épült fel a Szépjuhászné vendéglő. Jazzy Lexikon. Everything.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, Inner Shade egyik dala jön, a What in the Box. Az Incognito frontembere Bluey alapította a zenekart. Nat King Cole-tól is hozak egy dalt, a More and More Fear More-t. 1919-ben született az amerikai jazz muzsikus, énekes és zongorista. Első szerződését egy Broadway színházhoz kapta. És Eric Darius-tól a Fired Up-pal kezdünk. Az amerikai szaxofonos énekes dalszerző és producer New Jersey-ben született. Apja haiti, anya jamaikai származású.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Kígyóudvar a Ferenciek teréről nyílik és a Párizsi udvarig vezet. A sötét színű márvánnyal díszített folyosó ma a Katona József Színház művészbejáróját rejti. Aki türelmesen várakozik, számos híres színésszel összefuthat itt.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, ahol Parov Stellartól hozom a Damon Dance hamarosan. Az osztrák zenész a 2000-es években kezdett el zenéket írni, korai munkáit Plasma álnéven. És Jocelyn Browntól kezdünk, az I Know More Than High Enough-val. Az amerikai R&B énekesnő nevével a Billboard Hot 100 listáján is többször találkozhattunk, széles zenei háttérre rendelkezik, és a tánczene világában is jól ismert. A felvétellel további kellemes napot kívánok Önöknek, az elmúlt órában a Jazzy Lexikont és a Repkényi Dórát hallották, viszont hallásra.

car. Oh, baby. Yeah. Oh, yeah. Listen to this.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásinség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két városrésze tartozik, Kispest és Vekerletelep.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a szanító jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu a tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, Irán ismét lezárta a Hormuzi szorost. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin-Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót péntek óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13, a déli Herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani vasárnap, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling, most a Jazzin!
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
4: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez a Jazzy és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, valami Anikánkkal és persze Suri Imrével. A mai műsorunkban szokás szerint 8 mixet hallhattak, itt van mindjárt az első Purple Disco Machine-nel kezdünk, és ez lesz a Can't Get Enough.
5: Your playlists. If you need help or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, ahol Parov Stellartól hozom a Damon Dance hamarosan. Az osztrák zenész a 2000-es években kezdett el zenéket írni, korai munkáit Plasma álnéven. És Jocelyn Browntól kezdünk, az Ain't No Mountain High Enough-val. Az amerikai R&B énekesnő nevével a Billboard Hot 100 listáján is többször találkozhattunk, széles zenei háttérre rendelkezik, és a tánczene világában is jól ismert. A felvétellel további kellemes napot kívánok Önöknek, az elmúlt órában a Jazzy Lexikont és a Repkényi Dórát hallották, viszont hallásra.

Oh, baby. Yeah. Oh, yeah. Listen to this.

0: Jazzy Lexikon.
1: Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásinség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két városrésze tartozik, Kispest és Vekerletelep.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu A te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitó jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Megdőlt az országos melegrekord. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin-Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez a Jazzy és benne a Funky Feeling, Bárány Annával, ami Anikánkkal és persze Suri Imrével. A mai műsorunkban szokás szerint 8 mixet hallhatnak, itt van mindjárt az első Purple Disco Machine-nel kezdünk, és ez lesz a Can't Get Enough, aztán hátsáklétől jön a You Sexy Thing, Bill Withers-ról a Soul Shadows, illetve Cream de Cocoa-tól a Doing the Dog, vagyis hát csináljuk kutyapózban.
5: Óriási. Ezek új mixek, ugye, Imi?
4: Igen,
5: ezek
4: abszolút.
5: Teljesen abszolút. Új mixek.
4: A héten készítettem őket.
5: Nagyon büszke újra. Vagyok rád. Bill Withers az első főhősöm, aki sajnos már 4 éve nincs közöttünk, és egy cikket találtam még pedig az Old Time magazinban róla. Annyit mindenképpen fontos róla tudni, hogy Nyugat-Virginiában nőtt fel, a nagy gazdasági világválság utolsó éveiben született.
4: Gyerek.
5: Így van, 6 gyerekes család. Próbálni. 6 gyerekes család, és hát beszédhiba, úgyhogy ebben hasonlítotok mi.
4: De jó, már is érzem a lelki rokonságot. De mi, ő dadogott. Úgy, mint te az előbb a szerdával.
5: Így, ahogy mondod, konkrétan. Igen? Tehát, hogy lehet, hogy én is hasonlítok kicsit Bill Withersre. Ettől aztán különösen nehéz volt a társadalomba való
4: napot
5: beilleszkedése.
4: Napot kerülted nagyon, mi nagyon jó színed van, szép zöld.
5: És ráadásul még ugye neki a rasszizmussal is szembe kellett néznie. Aztán haditengerészet jött, és hát végül is aztán nagy nehezen betért egy helyi klubba, hogy végre muzsikát hallgasson.
4: Mondjuk ki kocsmába, igen.
5: Ahol Lou Rawls énekelt. Oaklandben volt ez a bizonyos koncert, és Rawls késett, a menedzsere pedig idegesen felalá járkált a klubban, és azt mondta, hogy hetente $2000 fizetek ennek a fickónak, és képtelen időben megjelenni. Aztán később Bill Withers erre így emlékezett. A $3 órabéremmel próbáltam kivívni a klubban várakozó lányok rokonszenvét, de egyiküknek sem voltam érdekes. Nem sokkal később megérkezett Rawls, ezek a lányok pedig mind azonnal körül rajongták. Hát nem kell mondjam, hogy nem sokkal később vett egy gitárt magának Lou, Bill Withers, és hát onnantól minden történelem, tehát itt van nálunk a Funky Feelingben is.
4: A Soul Shadows-zal.

0: mert a Jazzin már is folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével, a Funky ikonjával.
1: És persze Bárány Anikával.
0: A biodíszlettel, így.
1: Purple Disco Machine-től szólt a Can't Get Enough, aztán Hot Chocolate-től a You Sang Sitting, Bill Withers-től a Soul Shadows, illetve Cream de Coco-tól a Doing the Dog. Na, a folytatásban. Chic Mystic. Az a szép a Chicben egyébként, hogy ha jól végigondolom, a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt a legnagyobb korszakuk, de a Chic Mystic az egy 92-es muzsika, és egészen-egészen káprázatos, hogy az egy nagy visszatérés volt számukra. Aztán hogy Salamár jön majd Salamártól a Make the Move, Salszol Orkesztrától az Oh I Love It, illetve Chic-től a Freak.
0: Ha már ennyire sikkesek vagyunk, akkor, és nem Kamilka és a pesti sikkesek,
1: Anika és a pesti
0: Anika és a budai sik, akkor jöjjön a Le Freak, ami az amerikai csapat harmadik kis lemeze.
1: A második lemezről.
0: Így van, és a Billboard 100-as listán első helyezett lett. 7 millió példányt eladtak
1: az
0: belőle.
1: Az brutális szám.
0: Az szerintem nagyon-nagyon sok.
1: És Magyarországon sokan azt hitték, hogy az a cím, hogy Afrika, mert hogy úgy volt, hogy a Freak Out, és akkor ezt így kértettem, hogy az Afrikát tegyem be.
0: Igen. Egyébként lehet, hogy még én is így mondtam volna, sőt, biztosan.
1: Icarus diszkóban ezzel ürítettem meg.
0: Icarus diszkóban ezzel ürítettem a DJ-t, és még mi volt a másik? Várjál még a...
1: Kutyubiló.
0: Nem.
1: Az
0: nem,
1: a egy majd eszembe.
0: Nem, hanem a... A Don Camisi. De az így, hogy Don Camisi. Tehát volt egy olyan Don, akit Camisinak hívtak. Igen, aminek hát igen. Ugye az volt nem, a cím, hogy Words Don't Come Easy, de nem igen. Is menjünk, maradjunk itt a Chicnél, a Freak, és ahogy mondtad, valóban ez a Freak Out, ez eredetileg úgy hangzott, hogy
1: Fuck Out.
0: Fuck Off. Egyszerűen ennyit gondoltak mondani róla. Egyébként...
1: Már hogyan engedték be őket arra a szilveszteri bulira, amire egyébként meghívta őket Grace Jones a Studio 54-be, és akkor zenélünk.
0: Jó.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Jazzin semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával, tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Jazzin főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Jazzy nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az iráni kormány megbízottjai, a közvetítésben résztvevő katari és pakisztáni kormánytisztviselők pedig vasárnap érkezhetnek Genfbe. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a két fél között, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részletét.

0: részleteiről szól. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót péntek óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13, a déli Herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
1: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.

0: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazz és Benne a Funky Feeling, Bárány Annával, Súri Imrével, és persze a legjobb funky mixekkel. Andy Gibb-től szólt a Shadow Dancing, aztán Mojo Flow-tól a Body Language, Faith No More-tól az Epic, aztán Tupac-től a California Love, illetve George Kelly-től a Satisfaction, ez volt az előző mixünk. Jön a folytatás, Sister Sledge, He's the Greatest Dancer, Sharatól a Gimme the Funk, illetve Rose Silk-től a Do It to the Music.
1: 1979-ben utazunk az időben vissza, Sister Sledge ekkor jelentette meg a
0: He's the Greatest Dancer.
1: He's the Greatest Dancer.
0: Mert ez volt az év, amikor megjelent a Szombatesti Láz című film, és mindenki hirtelen táncosával zsálta magát.
1: Nagyon jól tették, 79. február 3-án adták ki, Bernie Edwards és Nile Rodgers írták, és ők is komponálták, a 79-es We Are Family című sikeres albumukra tették föl. Billboardon a 66. helyre keveredett minden idők 100 legjobb lánycsoportjának a listáján, és ami még egy érdekesség, hogy Will Smith 97-es első számú slágerében, a Getting Jiggy With It-ben is szerepel a muzsika, és a dalszövegben pedig, hogyha egy kicsit hegyezzük a fülünket, akkor olyanokat hallhatunk, például magyarra fordítva, a legfinomabb ruhákat hordja, a legjobb tervezőket, akiket az ég ismer, fejétől a lábujjáig, Houston, Gucci, Fiorucci.
0: Így.
1: Óriási. Na, hát ez szerintem hajrá, hajrá. Egyébként Rodgers azt mondja, hogy ez lehetett az első olyan alkalom, amikor ilyen nagy márkák belekeveredtek dalszövegekbe.
0: Dalszövegekbe. Egyébként már... tényleg így van, korábban nem volt, sokan utána is néztek, amikor ezt nyilatkozta, és senki nem talált korábbit.
1: Így van, hát azóta meg, ugye, már tudjuk, Bruno Mars is emlegeti a Versace-t.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling, természetesen Suri Funky Ikon Imrével és
1: világjáró Bárány Anikával. Előző mixi, mert Sister Slade, Sarád, illetve Rosszék egy felvétele forgott, de itt a folytatás. Harold Melvin and the Blue Notes a Don't Leave Me This Way, amit Anika még annak idején az Icarus diszkóban a Kommunásztól hallgatott.
0: Így.
1: Aztán Casey and the Sunshine Band-től a Boogie Shoes, Gwen McCrae-től a Keep the Fire Burning, illetve Superfly és Daft Punk közös felvétele a Pleasure Love, ami egyébként egy jó kis átirat a szeptembernek.
0: Gwen McCrae. Keep the fire burning.
1: Kiváló választás.
0: Kiváló választás. 1943. december 21-én született az énekesnő, és leginkább talán a 75-ös Rocking Chair című slágeréről ismert, ezt megerősíti mi?
1: Igen, bólogatom. Sőt, igazából a férjével elég sokat dolgozott együtt, és volt azért ennél nagyobb slágerük is, de ez a Keep the Fire Burning azért ez egy odavágos sláger.
0: Így van, ha már emlegetted a férjet, ő nevezett George McCrae, egy fiatal tengerész. Egy héten belül férjhez ment hozzá, és abban az évben közös dalok is jelentek meg, és azt talán kevesebben tudják a kedves hallgatók közül, mint ahogy én sem tudtam, hogy Gwen McCrae vette fel először 72-ben az Always on My Mind című dalt.
1: Igen.
0: Ez később Elvis Presley és Willie Nelson is megjelentette. És aztán még a Pet Shop Boys?
1: Így. De szép, hogy hozzámondtad, büszke vagyok rá.
0: Jó.
1: Tehát akkor még egyszer Harold Melvin, Blue Notes, Casey and the Sunshine Band, Gwen McCrae és Superfly egy-egy felvételen állunk. I don't want you to go. See, I love you.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. A nyári főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok és a buszok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a két fél között, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Már érvényes a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Vasárnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Jazzy Mix. Berecki Levente, DJ Leo válogatásában. A Jazzin.

Berecki Levente, DJ Leo készítette. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Jazzy Mix, Berecki Levente

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült. 1886. szeptember 1-i

0: Jazzy Lexikon.
1: Rákos Ligetet az 1890-es évek legvégén alapították. A tervezőasztalon született település központjába egy tágas teret álmodtak meg, melyet a Rákos Ligetet építő munkásotthon házépítő szövetkezet alapító elnöke után Fach Károly térnek neveztek el. Nevét 1925-ig őrizte, mikor is a Hősök szobra avatása kapcsán új nevet kapott, Hősök tere. Fach Károly tér csak 1996-ban lett megint Rákosligeten, ekkor a pár utcával lejjebb található egykori temetőhelyén kialakított köztér vette fel az alapító nevét.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett síneken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmazott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb, mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Csak kevesen tudják, hogy Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja rejlik a Rózsadomb alatt a Frankelle úton, a Lukács-fürdővel szemközti telken. Molnár János patikus 1859-ben fedezte fel a barlangot, de a vízzel teli üregek feltárására még várni kellett több mint 100 évet. A 2000-es évek elején aztán egy falat átvágva az addig ismert járatoknak a többszöröse tárult fel a búvárok előtt. Jelenleg az ismert járatok hosszúsága körülbelül 6 kilométer, a legmélyebb részük 90-100 méter, és nagy részük 30 méternél mélyebben van. Megsatszolni sem lehet, mekkora rész vár még felfedezésre. Jelenleg a megismert járatok minél alaposabb felderítése a cél.
0: Jazzy Lexikon.

0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Business Classban június 11-től minden hétköznap 9 óra után kielemezzük a világbajnokság legfrissebb eseményeit, az elmúlt napok meghatározó pillanatait. Gólok, hősök és drámák a gyepen. Ez a Gólpassz a Business Class világbajnok rovata 9 óra után.
1: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu a te új mobil szolgáltatód.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban négy csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, önök a Jazzy Nightot hallják itt Jazzin, benne Kajárik Andrea köszönti önöket. Hamarosan érkezik egy olyan sláger, melyet Justin Bieber vitt sikerre. Andreas Váradi szlovákiai magyar jazzgitáros és a Dirty Loop stockholmi fusion pop trio elkészítette a Baby Jazz Funk feldolgozását 12 évvel ezelőtt. Elsőként Szatmári Orsi Emerton Díjas énekesnőt halljuk. Már egészen kicsi korában megmutatkozott zenei tehetsége, 9 évesen zongorázni tanult, s mindössze 15 éves volt, amikor felvételt nyert a Popstar képző tehetségkutatóba, ahol a legjobb eredménnyel végzett. Már is szól tőle az Életem filmje.

old-time klasszikusok mellett jazz örökzöldeket, magyar operett feldolgozásokat is hallhatunk tőlük, s persze saját dalokat. 89-ben Emerton díjat kaptak, 2020-ban pedig Máté Péter díjat. Egy hableányról szól majd a Noémo dala, a modern indie folk együttes alapítója, a felvidéki származású Takács Noémi, aki jazz énekesnőnek készült, 13 évvel ezelőtt kezdte meg működését a saját csapata. Elsőként jöjjön a Garami Funky Stuff és Olá Gergő korongja a tenyérnyi Kánán. Garami Gábor dobos műsorvezető zenekara Funky Train címen adott ki CD-t, melyre 8 dal és 2 koncertfelvétel került fel. Egyébként a saját dalok mellett 2 feldolgozás is szerepel rajta, a Fresh és a Would I Lie to You.

Folytatódik a Jazzy Night. A Special Providence Quartet 22 évvel ezelőtt kelt életre, még ma is létezik, igaz a tagok közül már többen kicserélődtek. A zenei irány azonban maradt a régi. Első lemezük a Space Café 2007-ben jelent meg, ezúttal harmadik Soul Alert albumukról szól majd a Return to Childhood. Az Inner Spring triót három fiatal muzsikus keltette életre, And Other Seasons lemezükről jön mindjárt a Remain a Child Sárközi Fanni szerzemény. László Attila gitárjátékával járult hozzá a felvételhez. Elsőként Nagysolymosi Gábor többszörös díjnyertes zeneszerző jazzzongorista és Závodi Attila szaxofonos közös produkcióját halljuk, ez a Memories. Attillát egyébként a Pete Projectből is jól ismerhetjük.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Várcsak. Hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam. És ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Lokodi utca, hol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, és megforduló szemük kancsítva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérsz.

Volt egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi.

tudom, mi történt vélem ekkor, de úgy rém lett, egy szárny suhan felettem, s felém hajol az, amit eltemettem régen.

0: Nézd csak. Tudom, hogy nincsen miben hinnem. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkora az úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, itt nem lelek se most, se holtan. Bizony most már, hogy izmaim lazulnak. Úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Jazz.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a kánikula, a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, új lendületet kaphat a magyar közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vasárnap a sok napsütés mellett többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 16-21, napközben 31-37 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.